Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt az üzenetét először is azoknak szánja a próféta, akik félnek Isten elutasításától, és ezért nem mernek hozzá közeledni. Általában a saját méltatlanságának a tudatában gondolkodik így az ember. Az egyik ember azért, mert még sohasem kereste az Istent, sohasem próbált bensőségesebb kapcsolatot teremteni vele. A másik ember pedig azért, mert elhagyta az Urat, és most szégyeli előtte ezt az állapotát. Van, aki nagy és hosszú utat tett meg azóta, és ezért látja teljesen reménytelennek a helyzetét. Vannak aztán olyanok, akik csak egyetlen bűnt követtek el, egyetlen bűn elkövetésére fordultak el az Istentől, de ez sajnos újra és újra előfordul az életükben, mert erőtelenek azzal a bűnnel szemben. A mi ellenségünk, Sátán pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az Istenhez méltatlan állapotunkról még csak véletlenül se feledkezzünk el, nehogy képesek legyünk az Isten hívásának engedni oda menni hozzá és közösségbe maradni vele. És ezért újra és újra sugallja a mi méltatlanságunkat. Egy különös párhuzamot figyelhetünk meg Isten és a bűnös ember kapcsolatában. Az egyik oldalon igaz az, hogy a bűn és a világ szeretete Isten ellenségeivé tesz bennünket. Ugye így olvasjuk a Bibliában, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy a magát teljesen jónak és tökéletesnek látó emberrel megint nem tud az Isten mit kezdeni. Vagyis az ilyen emberrel sem tud közösséget vállalni az Isten. Nem csak azokkal, akik a világot szeretik és a bűnt szeretik, hanem aki magát tökéletesnek és teljesen jónak látja. Azzal sem tud mit kezdeni az Isten. Az ilyen emberrel csak azt tudja megtenni a Jóisten, hogy megpróbál világosságot gyújtani a szívében, hogy lássa meg önmagát olyannak, amilyen a valóságban. Ugye Pál apostol fogalmazza meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy az Isten, aki kezdetben szólt, hogy legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Mert sokszor egy embernek erre a világosságra van szüksége, hogy meglássa önmagát. A Szentírás evangéliumának üzenete azt fogalmazza meg, hogy Isten éppen azokat az embereket hívja, azokkal kíván közösséget keresni, akik méltatlanoknak érzik magukat. Mert ez az ember már felismerte önmagában a bűnt. És olyannak látja a bűnt önmagában, amilyennek az Isten látja. Viszont éppen ez az állapota, ez a felismerése teszi alkalmassá arra, hogy az Istenhez közeledjenek. Gondoljatok csak arra a Jézusi hívásra, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Nem feltétlenül az evilági dolgokban belefáradt embereket hívja, hanem a bűneinek terhét hordozó ember, amikor belefárad, és nem tud mit kezdeni a saját állapotával, na ezeket hívja Jézus, hogy jöjjetek hozzám. Mert az Isten csak az ilyen embert tudja megszabadítani a bűnétől. Mert a bűnös a maga erejéből semmit sem tud tenni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvében egy nagyon szép gondolatsort vezet fel előttünk. Azt írja, ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon a saját erődből megjavulhatsz-e? Elváltoztathatja bőrét a szerecsen és párduc az ő foltosságát? Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Egyedül Istennél van számunkra segedelem. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra, vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk. Abban erősít meg bennünket, talán ezt az utolsó mondatot hadd hangsúlyozzam még egyszer, ahogy vagyunk. Ha érzem is a méltatlanságomat,
akkor is úgy menjek. Mert én úgysem tudom megváltoztatni, megváltoztatni csak az Isten tudja. De sokszor szoktunk úgy gondolkodni, ahogy a próféta az alapigében fölveti, hogy elrejtetett az én utam az Úr elől, és ügyemmel nem gondol az Isten. Szoktunk akkor is úgy gondolkozni, amikor a nehézségek és a különféle problémák hulláma úgy átcsap fölöttünk. Amikor teljesen a problémák nehézségébe és annak a középpontjában vagyunk. Isten azonban segíteni szeretne bennünket abban, hogy a túlságosan komor és evilági dolgoktól tudjunk egy kicsit fölfelé tekinteni felé. Tudjuk elfordítani a földi és a komor dolgokról a tekintetünket, hogy az Istenre nézzünk. Mert amikor a problémáinkra nézünk, amikor az evilági dolgok lekötik a figyelmünket, az éppen olyan, mint amikor a szőlő inda belekapaszkodik valami tőkétől elvonatkoztató támasztékba. De a gazda le kell, hogy vágja azt az indát, azt a kacsot, hogy a szőlővesző a megfelelő irányba tudjon növekedni. Ne oldal, ne a föld felé, hanem fölfelé. Na ugyanúgy a Jóisten a mi életünknek ezeket a kacsait is, mint szőlővesszőknek le akarja vágni, hogy a mi tekintetünk fölfelé irányuljon. Meg kell tanulnunk, nem mindig a bajokra nézzünk, hanem tudjunk Istenre nézni a bajokban is. Mert ahol mi már teljesen tehetetlenek vagyunk, ott az örökkévaló Isten még millió megoldást tud találni a mi problémánk számára, és tudja ezt biztosítani részünkre. Ehhez azonban meg kell gyógyulnunk a lelki vakságunkból, meg a csőlátásunkból. Meg kell gyógyulnunk abból, hogy csak egy bizonyos szűk csövön tudunk látni a körülöttünk lévő világban. Az Isten azt szeretné, hogyha széles látószögünk lenne, és mindent tudnánk érzékelni körülöttünk. Csak akkor tudjuk meglátni és felismerni az Isten által elkészített megoldást, ha ebből az állapotból meggyógyulunk. Ézsaiás próféta szinte csodálkozva veti fel az ilyen módon gondolkodó ember felé a kérdését. Ugye azt olvassuk itt a 28. versnek mindjárt az elején, hogy hát nem tudod? Hát nem hallottad? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés állításként is elhangozhatna az ilyen módon gondolkodó emberek felé, mert aki fél az Istenhez közeledni, aki azt hiszi, hogy az ő ügyével egyáltalán nem törődik az Isten, és nem gondol vele, és nem tud róla, na az az ember valóban nem tudja, és nem hallotta, hogy milyen az Isten. Ezért, amit a próféta kérdésként vett fel, az nagyon sokszor állításként igaz volna egy ember életére. Azonban információs ismerete lehet egy embernek az Istenről. Talán kívülről tudhat Biblia verseket elmondani, amik az Isten ígéreteit írják le részünkre. De ha úgy gondolkodik ennek ellenére, hogy rólam elfeledkezett az Úr, az én ügyemmel nem törődik az Isten, na akkor bármilyen ismerete is van, ez csak egy lexikális ismeret, csak egy információ halmaz az Istenről, de nincs tapasztalati ismerete. Mert ha volna, akkor másként viszonyulna, akkor másként gondolkodna az Istenről. Ézsaiás szinte kifogyhatatlanul kezdi a kérdése után sorolni az érveit, csak hogy meggyőzze azt az embert, aki ilyen módon gondolkodik az Istenről, és ilyennek látja az Istent. Elmondja azt, hogy hát nem tudod, hogy örökkévaló az Isten? Örökkévaló Úr az Isten? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy Isten mindig létezik? Úgy gondolom, hogy ezzel a szóval nem ezt akarja feltétlenül hangsúlyozni Ézsaiás próféta, hanem inkább azt, hogy ő mindig ugyanaz. Nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nem kell félni tehát attól, hogy a korábban mondott ígéretei azok az én számomra nem érvényesülnek. Mert az Isten hűséges és örökkévaló. Ígéreteiben is, és kegyelmében is. És ezért veti fel Ézsaiás először azt, mint egy érvként, hogy hát nem hallottad, hogy örökkévaló a mi Istenünk? És ezzel szinte azt mondja ki, hogy amit megígért, ő azt meg is teszi. Nála nincs változás, ő örökkévaló, mindig ugyanaz. Aztán elmondja a próféta a másik érvét. Hát nem tudod, hogy ő teremtette a föld határait? És ebbe a kérdésbe, meg állításba egy kicsit benne van az is, hogy el tudod hinni, hogy a világ mindenséget teremtő Istennek nincs hatalma arra, hogy a te ügyedet megoldja?
Hát ő teremtette a föld határait, az ő hatalma korlátlan.

Ézsaiás azonban nem áll meg az érveivel itt, hanem mondja tovább. Hát nem tudod, hogy ő nem fárad és nem lankad el? A 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, nem szunnyad és nem alszik el az Izraelnek őrizője. De egyébként az egész 121. Zsoltár szinte olyan csodálatosan kapcsolódik ehhez az alapigéhez, talán hadd idézzek belőle, tehát a 121. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezedből. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Szinte ugyanazokat a szavakat találjuk ebben a Zsoltárban, mint amit Ézsaiás itt az érvei között sorol fel, hogy ő a teremtő. Ő nem szunnyad, nem alszik. Örökké való ő. Az alapigényben Ézsaiás még azt is elmondja, hát nem tudod, hogy végére mehetetlen a bölcsessége? És ezzel azt fogalmazza meg, lehet, hogy te teljesen kilátástalannak látod a helyzetedet. Talán úgy gondolod, hogy már semmi megoldás sincs a problémádra, akkor, amikor éppen benne van. De hadd fogalmazzam meg, hogy a te tanástalanságodat ne vetíts ki az Istenre. Azért Isten ő, hogy ott is tudja megoldást találni, ahol te, az ember már semmit sem találsz. És még azt is mondja a próféta érveiben, hát nem tudod, hogy ő erőt ad a megfáradottnak? Ezért hangzik Jézus hívása is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mert nála megpihenhetünk, nála nyugalmat találhatunk, mert nála könnyűvé válnak a terheink, sőt, ő gyönyörűségessé tudja tenni a terheinket. És végül még azt mondja el a próféta érvként, hát nem tudod, hogy az erőtelen erejét megsokasítja? Nem minden terhet vesz le rólunk Jézus, de amit nekünk kell hordozni, ahhoz erőt ad. Ezért az erőért imádkozott Dávid, amikor az 51. Zsoltárban megfogalmazta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Vagy ezért az erőért adott hálát Pál apostol, amikor azt mondta, hogy Krisztus által most már mindenre van erőm. Ez az isteni erő ugyanakkor mindenre képessé tud tenni bennünket, ha élünk vele és általa. Péter apostol az ő levelében elmondja, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete mindennel megajándékoz bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által az isteni természet részesei legyünk. Amikor a próféta elmondja ezeket az érveit, akkor szinte kilövi azt a gondolkodást, hogy az ember úgy gondolkozzon az Istenről, hogy az én ügyemmel nem törődik, és elfeledkezett rólam az Úr. Annak ellenére, hogy ilyen sokféle módon tapasztalhatjuk Isten kegyelmét, mégis erőt vesz rajtunk sokszor a csüggedés, amikor az adott helyzetben nem tudunk reménységgel várni. Ézsaiás próféta is azt mondja el az alapigényben, hogy elfáradnak, meglankadnak, és megtántorodnak a legkülönbek is. Különösen szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy a legkülönbek is. És ebbe benne van az, hogy nem csak az öregek fáradnak el, meg tántorodnak meg el, meg lankadnak el, hanem az ifjak is. Nem csak a gyengék, hanem a legkülönbek is. Nem csak a másikkal történik ez meg, hanem te veled is, meg én velem is. Illés prófétával is megtörtént ez. Pedig ő egyike volt a legkülönbeknek. És amikor ezt mondjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem ember minősítését mondjuk, hanem az Isten minősítését. Mert az a tény, hogy az Isten őt elragadta, halált nem látva, az annak a bizonyságtétele, hogy Istennek egy pozitív minősítése történt Illés fölött. Mégis előfordult az, hogy elfáradt, meglankadt, megtántorodott. És az ő története leíratott tanulságképpen az utókor számára, mint egy megerősítve Ézsaiás prófétának ezt a gondolatát, hogy ez megtörténik még a legtöbb.

csapdáiból kiszabadulni, és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte élhessen. Ne félj, mondja nekik, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megint Illés próféta történetére szeretnék visszahivatkozni. Elfáradt Illés. Ellankadt Illés. Megtántorodott Illés hitében. Igen, mert Istenbe vetett bizodalma megrendült az ilyen megfáradt, ellankadt, megtántorodott szolgáinak, azt mondja az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. És ezt tette Illéssel is, utána ment az Úr. Illés elment az Úr elől is szinte, de Isten utána ment, megkereste és megszólította, és visszaküldte. És az ő erejével erősítette meg. És így következett be rajta is, hogy ereje megújult, szárnyra kelt, most már tudott futni, most már tudott járni, most már tudta végezni újra az Istentől rábízott feladatait. Izsaiás próféta különös hasonlatokkal szemlélteti az Isten szeretetének ezt a csodálatos megnyilatkozását. A 42. fejezetben, Izsaiás könyvének 42. fejezetében találunk egy nagyon szép verset, ami bizonyos hasonlatokon keresztül mutatja be az Isten kegyelmének ezt a munkáját. A 3. versben olvashatjuk így, a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mi emberek már nem tudunk mit kezdeni azzal a náddal, ami meg van repedve. Az olyan nádat mi már eldobjuk, mert a mi számunkra használhatatlan, értéktelen. Isten azonban, mivel ő a teremtő Isten, ő ezért a megrepett nád számára is tartogat megoldás. Ő a teremtő Isten, ő újjá tudja teremteni még a megrepett nádnak a rostjait is, mintha soha nem következett volna be a repedés rajta. Ilyen repett nád lehet az ember is a kilátástalan és csüggesztő körülményei között. Amikor érzelmeiben, hitében, szeretetében, bizalmában repedés következett be. De az Isten meg tudja gyógyítani. Ő újjá tudja teremteni még az emberi szívet is, a gondolkodást is. A másik hasonlata Ézsaiásnak a pislogó gyertya. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, amikor gyertyával kellett világítani, és pislogott a gyertya. Fölvillan, meg mintha el akarna aludni, és utána megint villan egyet. No, ez a pislogó gyertya, ez nem csak, hogy szinte már használhatatlan az ember számára, hanem már kimondottan zavaró az ember számára, és ezért az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor igyekszik minél hamarabb elfújni, eloltani ezt a gyertyát, mert irritálja, mert zavarja. Azon túl, hogy használni nem tudja. Mert nem tölti be a rendeltetését, hogy világítson. Isten azonban, ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz, a pislogó gyertya számára is tartogat megoldás. Ő a pislogó gyertyát sem oltja el. Lehet, hogy a környezetében lévők már azt a pislogó gyertyát szeretnék eloltani, és itt most egy emberre gondolok, akinek a fénye, az élete olyan pislákolva világít. Amely élet talán másokat már irritál és zavar. És az emberek már nemhogy javítani tudnának rajta, hanem már zavarja őket, és ezért már szeretnék kikapcsolni azt a fényt, szeretnék eloltani annak a fényét. Isten azonban nem így gondolkodik. Ő képes arra, hogy egyenletessé és állandóvá tudja tenni még a pislogó gyertyának a fényét is. Sőt, az Isten még arra is képes, hogy a mi fényünket fel tudja transformálni, fel tudja erősíteni, és állandóvá tudja tenni. Na, ilyen a mi Istenünk. És ez az, amit Ézsaiás próféta elmond ebben az igében. És ezért, mint egy evangélium számunkra az, és azt üzeni a jó Isten, hogy ne gondolkodj úgy a te szívedben az Istenről, hogy elrejtetett már az én utam az Úr előtt. Az én ügyemmel már nem gondol az Isten. Lehet, hogy a külső körülmények ezt a láthatot adják, de az Isten csak meg akar próbálni. Tudsz-e bízni, ráhagyatkozni? Teljesen az ő kezébe tudod-e tenni életedet, sorsodat?

A prófétán keresztül azt üzeni az Úr, hogy amikor ilyen helyzet jön, amikor az Isten meg akar próbálni, akkor újra és újra elemezd végig magadban a múlt tapasztalatait. Hát nem tudod? Nem tapasztaltad, hogy milyen az Isten? Hát nem emlékezel rá, hogy örökkévaló az Isten? Nem emlékezel arra, hogy ő a teremtő Isten, akinek hatalma korlátlan? Nem emlékezel arra, hogy ő nem fárad és nem alszik el? És végére mehetetlen az ő bölcsessége. Ő erőt ad a megfáradottnak, az erőtelen erejét megújítja. És hogyha be is következik a te életedben, mert emberek vagyunk, és a Jóisten tudja, hogy mi por vagyunk, és sokszor megemlékezik erről, ha el is fáradsz, ha el is lankadsz, ha meg is tántorodsz, de az Úrba való bizalmad maradjon meg. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, azok szányra tudnak kelni, azok meg tudnak erősödni úgy, hogy futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak. És adja Jóisten, hogy ilyen tapasztalataitok tudjanak lenni az Istennek.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyamélyben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbeli preferenciák a csecsemő korban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Nézzünk négy aranyszabályt. Az életmód megújulása fokról fokra történik. Mi a mai címünk? Tudatok? A táplálkozásban. Tehát el kell indulni egy úton, és szép lassan haladni, mindig hozzátenni egy újabb és lépcsőt, amivel egy picit úgy látszik, hogy szigorúbb lesz a táplálkozásom, az életmódom, de elárulom, ez a szigorúság, ez nem korlátoz bennünket, hanem ez véd bennünket. Ha elvek vannak az életemben, akkor az hozza a maga eredményét. Ha nincs elv az életemben, bármit lehet bármivel enni, bármikor, akkor annak is megvan a maga következménye, csak a negatív oldalon, amikor jön majd a megbetegedés. Azt mondja, a változtatás megvalósítása egyénes szabott sebességgel zajlik. Tehát mindenki maga dönti el, milyen sebességgel halad, milyen gyors kérdésben. Nyilván hallanak egy előadást, mondanak érdekes dolgokat, azt mondjuk, ebből jegyzeteltem is, ezt meg fogom valósítani. Eldöntöm a sebességemet. Addig, amíg nincsen különösebb nagy probléma, addig ez a sebesség lehet az általam választott kis lassú sebesség. A 3 héttel ezelőtt találkoztam egy hölgyel meg a fiával, és mondom a fiának utána, de úgy láttam, édesanyád nagyon vékony történt valami mostanában. Én azt mondom, hogy változtassam sürgősen az életmódján, mert valami nem jól néz ki, így, hogy ránézek. Hát ő nem akar változtatni az életmódján, nem, de próbáld meg. Aztán felhívott 2 napja a telefonon, mert én javasoltam neki, hogy vigyétek el egy kivizsgálásra, mert indokolatlanul leadott az elmúlt 2 hónapban 25 kilót, és mondtam, tudod, az van, hogy 25 kilót leadni kétféle módon lehet. Az egyik úgy hangzik, hogy nem vacsorázok, odafigyelek, és sokat sportolok, nem? Akkor leadok 25 kilót akár, megdolgozok érte. Másik az, amikor nem sportolok, mégis fogyok, és eszek, az az, amikor eszi a szervezetet valami rákos daganat, vagy valami betegség. Nem ismerek más módszert, mínusz 25 kiló leadására. Fölhívott szomorúan, és azt mondja nekem, hogy édesem, rosszul lett reggel, bevittük kórházba, azt mondták, hogy rákos. De már megmondtad 2 hete. Mondom, na, tudod, most van az a szituáció, amikor már nem a sebességet nem te fogod meghatározni. Tehát akarsz változtatni, akkor én megmondom neked, mikorát kell lépned a sebességben arra, hogy mennyit változtass. Tehát amikor még nincs baj, akkor haladhatok lassabban is az életmód váltásban való változásban, de ha baj van, akkor bizony nagyobb döntéseket kell hozni, nem elég kicsi lépést tenni. Ott már nem elég az, hogy azt mondod, hogy hát holnap egy kicsivel több gyümölcsöt fogok enni, és egy picivel kevesebb húst fogok enni, akkor már nem elég. Tehát jobb, ha megelőzem a bajt, és nem akkor kezdek el kapkodni, amikor már bizony ott a probléma. Azt mondja, nem tehetem maga mások mértékévé. Nagyon fontos, ha én megtanultam valamit, akkor adjam pozitív jó hírként, de a másikról ne kérjem számon. Ne kérjem számon. Amikor a hölgy azt mondta nekem múlt héten, hogy ő imád enni, és ne is mondjak neki ilyet, hogy neki változtatni kéne, akkor azt mondtam, most jövő, köszönöm, hogy eljött. Ha gondja van, hívjon fel. De mi gond? Nem lehet senkit megerőszakolni, az ő változtasson. Csak mutathatunk egy utat abban, hogy hogyan lenne érdemes változtatni. 4. A jobb életvitel még önmagában nem tesz jobb emberré, de hozzásegít ahhoz. Tehát ne gondoljam azt, hogy azért, mert vegetarius lettem, most már én vagyok a legjobb ember a világon. A szomszéd utcában is rengeteg jó ember van. De azt azért el kell mondani, hogy aki elkezd tudatosan gondolkodni a táplálkozással az életmódja terén, az önmagában az emberekkel való viszony is meg fog változni, mert sokkal jobban fogod a figyelni a többiekre is, és szeretne segíteni, továbbadni azt, amit ő már megtanult. Tehát érdemes ezen az úton elindulni. Ahhoz, hogy megváltoztassuk a szokásainkat, az életünket, először is ki kell tisztítanunk a bélrendszerünket. Nem is gondolják az emberek, hogy mennyi minden van az ő bélrendszerükben. Mennyi minden lerakódás van. Sokan mondják, hogy ha nem tudok hízni, nézd meg, hát nem is vagyok olyan vastag, és mégis olyan sokat mutat a mérleg. És nem gondol arra, hogy akár 2-3 kiló bélsár is lehet az ő bélrendszerében. Tehát bizony ki kell tisztítanunk, és legjobban lehet tisztítani, jó, lehet drága pénzen, átmosat is az ember bélrendszerét, de nem jobb egy természetes, rostban gazdag táplálkozással egy lassú ütemben ezt megtisztítani? Tehát fontos az, hogy a bélrendszerünket tisztítsuk meg, helyre kell állítanunk a bélrendszernek a kellő
immunitását, egy nagyon jó bélflórát kell helyreállítanunk, hogy aztán jól tudjon dolgozni. Gondoljunk arra, hogy az immunrendszerünknek a nagy része mind itt van, a gyomorban. Tehát nagyon fontos az, hogy egy jó gyomorról, egy jó immunitással tudjunk rendelkezni, mert ha nem jó az immunitásunk, akkor nem tudunk felvenni a küzdelmet, és amikor jön egy kicsi influenza időszak, egy tüsszentés is megfázok, nem? Aztán kapok egy antibiotikumot, és akkor meggyógyítanak, eltelik 3 hét, és akkor megint megfázok, nem? Egyik betegség jön a másik betegség. Tehát egy jó immunitásra kéne szert tennünk, mindig gondoljunk erre. Ha szeretném a bélrendszernek a falát megerősíteni, akkor rozsban gazdag ételeket kell fogyasztani. Azt is mondják, ugye a magyar mondás, hogy egy alma, az orvos távol tartja. Az alma nagyon jó rost forrás, tehát érdemes fogyasztani, de igazából mindegy, milyen fajta gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk nyersen, ez jót tesz a mi bélflóránknak, és rugalmasabbá teszi a bélnek a falát. Hát bizony, el kell döntenünk azt a kérdést, hogy szeretnénk-e sertéshús fogyasztani, vagy nem. Ugye a vörös húsok kérdését, a legveszélyesebb fajta hús a vörös hús. Természetesen ez egy folyamat, még az ember eldönti, hogy leteszem a vörös húst, már csak fehér húst akarok enni, azt leteszem a fehér húsokat is. Nyilván, ha a koleszterin szintjét nézem ennek a kérdésnek, nincs egy különbség, hogy most vörös húst teszek, vagy csirkehúst teszek. De azt el kell mondanunk, hogy a legveszélyesebb húsforrás a sertéshús, hiszen tele van, nem csak a felületén vannak zsírok, nem csak a szolonál van gond, hanem a belső zsigeri részek is tele vannak olyan belső zsírokkal, amik aztán veszélyesek a mi számunkra, ugyanakkor tele van fertőzés veszélye. Ha elhagyjuk az IT terméket, jó az, ha leredukáljuk mindenképpen az összes zsiradék mennyiségét is, hiszen a szalonnák, a sonkák, a rántották, az olajban sütés, a zsírban sütés, mind óriási kalória mennyiséggel rendelkezik, ami túlterheli a szervezetünket, és az emésztésünk sokkal nehezebb lesz. És mindig arra kell gondolni, amikor én megeszem azokat a jó kis pörkölteket, meg rántott húsokat, a gyomrom szegény azzal próbál védekezni, hogy próbál valami savanyút enni, hogy valahogy enyhüljön a feszültség a gyomromba, jön az ecetes uborka, nem? Vagy a vörösbor, ezeket szoktuk inni, enni, nem? Ezt mondja a magyar ember. Muszáj valamit enni hozzá. Ugyanakkor, ha csökkentenénk a mennyiséget, akkor nem kívánom annyira az alkoholt sem. Amikor jön hozzánk, aki leszokne szeretni fogni az alkoholról, neki is azt mondjuk, hogy változtasson a táplálkozásán, kevésbé fogja érezni aznak a hatását, hogy alkoholt kell innia. Hiszen nem kívánja egy fél kiló nyers uborkára, az ember nem akar bort inni, nem? Tehát egy salátára nem megy annyira a vörösbor, tehát rögtön más a kérdés.

0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatás mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízásról szóló Európai Kongresszuson mutattak be Isztambulban. A dr. Pradépa Korale Gedara vezette kutatás szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségben a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában. Ami érthető, a szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. A friss tanulmány egyértelmű összefüggést mutatott ki az országok éves átlagos munkaórái és az elhízott állampolgárok aránya között. Németországban, Norvégiában, Belgiumban és Svédországban például évi 1450 alatt van a munkaórák száma, az elhízottsági ráta pedig 20% alatti. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, Chilében és Mexikóban 1800 és 2300 között van a munkaórák száma, és a lakosság több mint 30%-a elhízott. A kutatók elemzése alapján a munkaidő 1%-kal történő csökkentése a férfiak körében 0,23%-kal, a nőknél pedig 0,11%-kal csökkenteni az elhízottak arányát. Ez a teljes lakosságra vetítve 0,16%-os csökkenést jelentene. A magasabb jövedelem hasonló tendenciát mutatott. A tanulmány szerzői úgy gondolják, eredményeik azt mutatják, hogy a kevesebbet dolgozó emberek szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységekben, mivel kevésbé kimerültek. Ráadásul kevésbé stresszesek is, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz, hiszen a stressz bizonyítottan kapcsolatban állhat az elhízással.
0: A hideg zuhany vagy egy jégmellény segíthet a fogyásban, írja a Guardian. Ezek hatását a Nottinghami Egyetem és a Leiden Egyetem orvosi központja közös kutatásban vizsgálták. 47 elhízott vagy túlsúlyos felnőttet vizsgálva jutottak erre az eredményre. A résztvevők fele kapott egy jégmellényt és egy derékszorítót, amit minden reggel 2 órán át kellett viselniük. A mellényben található zselétasakokat éjszakára a mélyhűtőben tárolták, hogy napközben 15 fokosak legyenek, és reggelente a mellényt egy vékony pólóra kellett rávenniük a résztvevőknek. 6 hét alatt a társaság jégmellényes fele 0,9 kilót adott le, szinte tisztán testzsírból, még a kontrollcsoport tagjai nem fogytak, hanem átlagosan 0,6 kilót híztak. A szerzők szerint a hideg segíthet felpörgetni a kalóriaégetést, ezért a jégmellény az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás mellett egy viszonylag olcsó, minden nap könnyen bevethető eszköz lehet az elhízás ellen. A mindennapos hideg hatás aktiválja a barna zsírt, ami a testzsírtartalékokat használja hőgenerálásra. Lehetséges, hogy a hűtő mellény viselése serkenti a barna zsírszövet aktivitását, és jótékony hatással van a szervezetben található zsírokra, a vércukorszintre és a gyulladásos folyamatokra. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, mondta Helen Budge, a Nottinghami Egyetem kutatója és a tanulmánytárszerzője. Egy párhuzamos kutatásban a csoport 34 holland nő segítségével azt is megvizsgálja, hogy segíti-e a fogyást, ha minden reggel 90 másodpercig a lehető leghidegebb vízzel zuhanyoznak. Bajék szerint a hideg zuhany vagy a hideg vízben való úszás hasonló hatással lehet a testre, mint a mellény, bár az úszás nem teljesen ugyanolyan, mert annál más folyamatok is megjelennek.
1: A George Institute for Global Health szakemberei egy kérdőív segítségével igyekeztek választ találni arra a kérdésre, hogy milyen stratégiát érdemes alkalmazni az alkoholfogyasztás csökkentése érdekében. A vizsgálatuk során három kérdőívet töltettek ki a résztvevőkkel. Az elsőre 7995, három héttel később a másodikra 4588, míg újabb három héttel később az utolsót 2687 ember töltötte ki. Az önkénteseket emellett különböző csoportokba osztották, és az alkoholfogyasztással kapcsolatos reklámokat és üzeneteket mutattak nekik. A kérdőívre adott válaszok alapján kiderült, 1. az alkoholfogyasztás és a rák kialakulása közötti televíziós reklám, valamint az elfogyasztott italok számának nyomon követésére tett javaslat volt az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy az embereket az alkoholfogyasztás csökkentésére ösztönözze. Ez volt az egyetlen olyan kombináció, amelynek köszönhetően 6-7 leforgása alatt a résztvevők jelentős mértékben csökkentették a bevitt alkohol mennyiségét. Más módszerek nem vagy csak átmenetileg voltak hatásosak. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az alkoholfogyasztás a globális halálesetek 7%-áért tehető felelőssé.
0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben kivoltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot a brit Durham és Eston Egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Derül ki a Developmental Psychobiology című tudományos folyóiratban közzétett megállapításokból. Nadia Riceland pszichológus kiemeli, a későbbiekben is megfigyelhető, hogy a gyerekek jobban kedvelik azokat a zöldségeket, amelyekkel már az anyaméhben is találkoztak. A szakemberek a születés előtt a terhesség 32. és 36. hetében ultrahang segítségével rögzítették a magzatok arcvonásait, miután az anyák keltáposzta vagy sárgarépa tartalmú kapszulát fogyasztottak. Az anyák fogyasztották ezen zöldségek valamelyikét a normál étrendjük részeként, húzza alá az eredményeket összegző Science Alert. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az ekkor megfigyelt viselkedések

A mostani megállapítások ugyanakkor elég jelentősek ahhoz, hogy a kérdéskört tovább lehessen kutatni egy jövőbeni vizsgálat során. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen, és a legutóbbi alkalommal a 28. fejezetben a vizsgálati ítéletről olvastunk. Meghívom Önöket, hogy ma tanulmányozzuk a 29. fejezetét ennek a könyvnek, ami a Bűn eredete cím alatt fut.

29. fejezet. A bűn eredete. Sok embert a bűn eredete és oka nagyon elbizonytalanít. Látják a gonoszság munkáját és rettenetes következményeit, a szenvedést, a pusztulást. És azt kérdezik, miként lehetséges mindez annak a lénynek az uralma alatt, akinek a bölcsessége, hatalma és szeretete végtelen. Ez olyan titok, amelyre nem találnak magyarázatot. Bizonytalanságuk és kétkedésük vakká teszi őket, és nem veszik észre az Isten igéjében világosan kinyilatkoztatott és az üdvösség szempontjából nélkülözhetetlen igazságokat. Vannak olyanok is, akik, miközben a bűn létezéséről kérdezősködnek, azt is meg akarják tudni, amit Isten nem nyilatkoztatott ki. Ezért nem találnak megoldást problémáikra. S mivel hajlanak a kételyre és az akadékoskodásra, mentségül hozzák fel ezt Isten igéjének elvetésére. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. De eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért. Hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen. Mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad. A bűn pedig a törvénytelenség. Egy olyan elv testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével. A bűn keletkezése előtt béke és boldogság uralta az egész világegyetemet. Minden tökéletes összhangban volt a Teremtő akaratával. Az Isten iránti szeretet mindent túlszárnyalt, az egymás iránti szeretet pedig tiszta volt. Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló atyával. Természetben, jellemben és szántékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel és osztozhatott szándékaiban. Krisztus által teremtette Isten a mennyei lényeket. Ezt mondja az ige is. Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben. Akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. És Krisztusnak épp úgy, mint az atyának, az egész menny hódolatát fejezte ki. Mivel Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, az összes teremtett lény boldogsága azon múlott, hogy tökéletes összhangban vannak-e a törvény nagyszerű elvével, az igazságossággal. Isten szeretetből fakadó szolgálatot kíván minden teremtményétől, olyan hódolatot, amely Isten jellemének megértéséből fakad. A Teremtő nem talál örömet a kikényszerített engedelmességben. Mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhasson neki. De volt valaki, aki visszaélt ezzel a szabadsággal. Benne, akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntetett, és aki a menny lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt,
benne fogant meg a bűn. Bukása előtt Lucifer volt az első oltalmazó kérub. Szent volt és makulátlan. Így szól az Úr Isten. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Fethetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned. Lucifer örökké élvezhette volna Isten megbecsülését, az angyalsereg szeretetét és tiszteletét. Használhatta volna nemes képességeit mások áldására és alkotója dicsőségére. De, mondja a próféta, szíved felfúvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben. Luciferben lassan-lassan kialakult az önfelmagasztalás vágya. Olyá tevéd szíved, minő az Isten szíve. Ezt mondád. Az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ahelyett, hogy igyekezett volna a teremtmények Isten iránti szeretetét és hűségét a legmagasabb szintre növelni, Lucifer megpróbálta szolgálatukat és hódolatukat a maga számára megnyerni. Ez az angyalfejedelem arra a dicsőségre sóvárgott, amelyet a végtelen atya egyedül fiának adott, és olyan hatalomra pályázott, amelynek a gyakorlása egyedül Krisztus kiváltsága volt. Az egész menny örömmel dicsőítette a teremtőt, és boldogan sugározta vissza dicsőségét. Amíg Istent ilyen tisztelet övezte, az egész mennyben béke és boldogság honolt. Egy diszonáns hang azonban megzavarta a menny harmóniáját. Az én szolgálata és magasztalása, amely Isten tervével ellenkezett, bal sejtelmeket ébresztett azok lelkében, akiknek Isten dicsősége volt a legfontosabb. A mennyei tanácskozó testület kérlelte Lucifert. Isten fia elé tárta a teremtő nagyságát, jóságát és igazságosságát, valamint törvényének szentségét és változatlanságát. A menny rendjét Isten állapította meg, és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, magát pedig romlásba dönti. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást keltett. Lucifer hagyta, hogy a Krisztussal szembeni féltékenység eluralkodjék rajta, és még elszántabb lett. A maga dicsőségétől eltelve elsőbbség után vágyott. Lucifer a neki adományozott magas méltóságot nem tartotta Isten ajándékának, és nem volt hálás érte teremtőjének. Büszkélkedett fényességével és magasztos helyével. Istennel egyenlő akart lenni. A mennyei sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok boldogan hajtották végre parancsait. Ő volt a legbölcsebb és legdicsőségesebb közöttük. De a menny elismert királya Isten fia volt, akinek hatalma és tekintélye felért az atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott. Lucifer előtt pedig nem tárult fel Isten minden szándéka. Miért legyen Krisztus az első? Kérdezte ez a hatalmas angyal. Mert megbecsültebb ő, mint Lucifer. Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Elment, hogy elégedetlenséget szítson az angyalok között. Munkáját titokban végezte,
és egy ideig valódi szándékát, az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve, igyekezett elégedetlenséget ébreszteni a mennyei lények között. A törvény ellen lázította őket. Azt állította, hogy a törvények szükségtelen korlátokat szabnak. Lucifer arra biztatta az angyalokat, lényük szentségére hivatkozva, hogy kövessék saját akaratuk parancsait. Azzal a kijelentésével, hogy Isten igazságtalan vele, amikor a legnagyobb dicsőségben Krisztust részesíti, sajnáltatni akarta magát. Azt állította, hogy nem azért igényel nagyobb hatalmat és dicsőséget, mert önmagát szeretné felmagasztalni, hanem a menny minden lakója számára szabadságot akar biztosítani, hogy eljussanak a lét magasabb szintjére. A nagyirgalmú Isten sokáig tűrt Lucifernek. Elégedetlenkedése kezdetén Lucifer még nem vesztette el kimagasló helyét. Sőt, még akkor sem, amikor hazugságait a hűséges angyaloknak mondogatni kezdte. Még sokáig a mennyben maradhatott. Isten újra és újra bocsánatot kínált neki azzal a feltétellel, hogy megbánja bűnét és engedelmeskedjen. Isten olyan eszközökkel próbálta sátánt meggyőzni tévedéséről, amelyeket csak a végtelen szeretet és bölcsesség tud kigondolni. Az elégedetlenség szelleme mindaddig ismeretlen volt a mennyben. Először Lucifer maga sem látta, hova sodródik. Nem volt tisztában a saját érzéseivel, de amikor bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének semmi oka nincs, már tudta, hogy tévedett, hogy Isten kívánalmai jogosak, és ezt az egész menny előtt be kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát és sok angyaltársát. Ekkor még nem számolta fel teljesen Isten iránti hűségét. Elhagyta ugyan oltalmazó kérubként betöltött helyét, de ha elismerve a teremtő bölcsességét vissza akart volna térni Istenhez, és örömmel vállalta volna az Isten csodálatos tervében neki szánt helyet, újra elfoglalhatta volna tisztét. De büszkesége nem engedte meghódolni. Elszántan védte a maga álláspontját, bizonygatva, hogy nincs szüksége bűnbánatra, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni nagy küzdelembe. Lángeszének minden képességét a megtévesztésre összpontosította, hogy megnyerje a vezetése alatt álló angyalok rokonszenvét. Még azt a tényt is, hogy Krisztus figyelmeztette és tanácsolta őt, kiforgatta, és saját áruló céljai szolgálatába állította. Azoknak, akiket a szeretet és a bizalom legerősebb szálai fűzték hozzá, Sátán azt mondta, hogy Isten őt rosszul ítéli meg, álláspontját nem veszi figyelembe, és szabadságát korlátozza. Sátán először csak elferdítette Krisztus szavait, majd megmásította és kimondottan hazudott, azzal vádolva Isten fiát, hogy meg akarja alázni a menny lakói előtt. Ürügyet keresett az angyalokkal való vitára. Azokat pedig, akiket nem tudott fellázítani és teljesen a maga oldalára állítani, azzal vádolta, hogy a mennyei lények érdekeivel szemben közömbösek. Pontosan azzal vádolta az Istenhez hűségeseket, amit ő követett el. Igazolni akarta azt a vágyát, hogy Isten igazságtalan vele szemben, ezért a teremtő szavainak és tetteinek hamis beállításához folyamodott. Isten szándékait ravaszul vitatva el akarta bizonytalanítani az angyalokat. Mindazt, ami egyszerű volt, titokzatosságba burkolta. Ravaszul kiforgatva Jahve legvilágosabb kijelentéseit, kételyt ébresztett velük szemben. Magas beosztása, a menny kormányzatával való szoros kapcsolata nagyobb súlyt adott állításainak, és sok angyalt rábírt arra, hogy lázadjon a menny tekintélye ellen, miként ő is. Kedves hallgatók! A 29. fejezetnek a tartalmát eddig a pontig,
olvassuk a mai adásban, azonban kapcsolódjanak be legközelebb is, hiszen akkor megtudjuk, mi történt tovább e történet szerint. Mindaddig én egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt.

Igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladásorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus, eljöttetek és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül Ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi mullandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. És oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könyv, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony, hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekben, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például Ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én Istenem felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésajás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésajás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi a nyugati emberek mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsináltak ezt a programot. Itt napra, percre, minden, meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésajás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésajásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának, a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr nagynapjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek, az Ószövetségben mesiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a mesiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, a csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van, mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy mesiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos mesiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a Mesiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nyárad Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audi-val, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, mesiási proféciát. A keleti

Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma. Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától, Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, ige hirdetésem az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládám, igaz? Azok a kétszárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hatszárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, kétszárnya vagy hatszárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém, vagy lehet még szerényebb, emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében, a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás, Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát, ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről

0: Ámad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel próféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi 1-2 évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40-valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben, már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljö, Elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek figyeljétek meg ezeket a szövegeket, amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers, Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangélium 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére, és Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztus hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választatok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közel jövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika belékhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi belieknek azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel proféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, Sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássunk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja. Sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, akik tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Mert egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra. Mert Isten országa, ami szívünkben van, a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én

jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangéliuma 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor percektől vagy másodpercektől függ valakinek az élete. Így kell elképzelnünk a lélekmentési beavatkozásokat is. A kényelem szeretet, a szeretet hiánya sok ember elkárhozását eredményezheti. Jézus Krisztus nagyon komolyan vette az ő messiási tevékenységét. Egy alkalmat sem szalasztott el, senkit sem hanyagolt el, még ellenségeit sem. Első nyilvános prédikációjában már ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Márk evangéliumában még hangsúlyozottabb formát ölt a megtérésnek lelki és időbeni élménye. Márk evangélium első fejezetének 15. versében azt olvassuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy Istennek országa a jó kapcsolatoknak országa, az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolatoknak a valósága. Jézusnak messiási programja ezekre a kapcsolatokra épült. Ő azért jött, hogy kibékítsen minket Istennel, és ugyanakkor, hogy lerontsa a válaszfalat a zsidók és más nemzetiségűek között, mint olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 14. versében. Jézus azért jött, hogy a közelvalók és távolvalók közötti válaszfalat eltávolítsa. Gyakran elfelejtjük, hogy a megtérés nem csak függőleges, hanem vízszintes irányú is, mert az embertársainkkal való új viszonyt is jelenti. A Szentírás világosan kimondja, hogy a bűn Istentől is elválaszt minket, és az emberektől is. Például Máté evangéliuma 24. fejezetében a 12. vers azt mondja, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A bűn tehát kettős betegséget jelent, és a tünetei is nyilvánvalók mindkét irányban. Más értelemben is kettős betegség a bűn, mégpedig annak belső és külső megnyilvánulásának értelmében. Szólhatunk a test és a lélek bűneiről. Nem azt akarom mondani, hogy a test és a lélek az embernek két alkotó eleme, mert a Biblia tökéletes egységben fejezi ki a kettőt, és világosan állítja, hogy a halál után semmilyen gondolkodó és érző rész nem marad meg, hanem a feltámadáskor alkotja újra az Isten az embert élő lélekké, mint volt a teremtéskor. Beszélhetünk tehát a testi, a látható bűnökről, mint például a részegség, a paráznaság, a lopás, a káromkodás és mások, és az elme, a szív bűneiről, mint például az irigység, a gyűlölet, a harag, a büszkeség. Néha láthatókká válnak ezek, máskor pedig rejtetten hatnak. Általában a látható bűnöket ítéljük el, néha nagyon szigorúan, eltekintve attól a rossztól, ami bensőleg eltorzítja az embert. Isten előtt elsősorban a belső állapot számít, ahol mindenféle gonosz cselekedet és szó indítéka lappang. A Pál apostol által megemlített bűnlistán egyaránt szerepelnek nyilvánvaló és rejtett bűnök. Gondolok a Galácia belekhez írott levél 5. fejezetének 19. és 21. versei közötti részre. Ezeknek a bűnöknek a jutalma, mondja Pál apostol, egy is ugyanaz, Isten országának örökösei nem lesznek. A kétféle bűn megkülönböztetése nem változott napjainkban sem. Az útszélén fetrengő iszákost elvetemültebbnek tekintik, mint a hangversenyre siető, jól kiöltözött, de hiú és büszke egyént, legyen az férfi vagy nő. A lopáson fogott rossz tevő visszataszítóbb, mint a pornó jeleneteken képzelgő valaki. Ugyanúgy súlyosabbnak véljük a házasságtörést a veszekedésnél, a varázslást a haragnál, vagy a gyilkosságot az irigységnél. Ha ezeknek befolyására gondolunk, és rövid távú következményeire, igen, különbség van közöttük, de abszolút értelemben, isteni megítélés szerint mind súlyosak, és egyetlen el nem hagyott bűnnek is a zsoldja ugyanaz. A kárhozat, mondja Pál apostol, a Róma belekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. Amit mi gyengeségnek, mulasztásnak vagy kihagyásnak nevezünk, Isten bűnnek minősít. A farizeusok értettek talán a legjobban a bűnök megkülönböztetéséhez. Ezért Jézus így szólt hozzájuk, miután minden módszer eredménytelen maradt velük szemben. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ezeket az ígéket Máté evangélium a 23. fejezetében találjuk meg. A 21. fejezet 31. versében pedig azt olvashatjuk, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Jegyezzük meg tehát, hogy nincsenek kis bűnök, és azt, hogy az amolyan gyengeségeknek vélt bűneink, melyekről gondoljuk, hogy nem zárják ki az általunk hirdetett elveket, veszélyesebbek lehetnek lelki életünkre nézve, és nehezebb ezeket gyökerestül kitépni, mint az iszákosságot vagy a paráznaságot. Ezért mondotta megváltunk az írástudóknak. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Eileen Gooder azt írja a Szeretetben élni című könyvében, hogy egyes keresztények azért ítélnek el oly szigorúan látható bűnöket, mert ezzel valahogy eltakarják lelki életüknek komoly hiányosságait. Idézek az említett könyvből. Hamis erkölcsöt magasra emelünk, leplezzük belső erkölcstelenségünket, nem egy kirívó pogány erkölcstelenséget, hanem egy mélyebbet, az énnek, a büszkeségnek, a türelmetlenségnek és haragnak erkölcstelenségét. Befejeztem az idézetet. A szerző még hozzáteszi, hogy ha az egyház kettős mércét használ a külső és a belső bűnökre, ez még nagyobb csalódást okoz a nem keresztényeknek, és eltávolítja őket az evangéliumtól. A végkövetkeztetés fájdalmasan leleplező az említett könyvben, idézek újból. Mi Isten szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag s az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség s a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök? Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossé belekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, Jézus Krisztusról van szó, tehát benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus belekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között. És egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasok az Énekek éneke könyvében a második fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté evangéliuma 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal. Amit olvastuk alapigénkben, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté evangéliuma 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegye az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem,
így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért. Megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt Sátán legyőzöttjeként látni, és első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír, hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal. Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben. Így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat. És mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint,
hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege, amelyről Jeremiás próféta ír, az a könyve 31. fejezet.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő fele barátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást, a megbosszulás elhagyását. Még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy az ellenség iránti szeretet első lépése a megbocsátás, a második lépés pedig a segítő és javító cselekvés. Lehet, hogy visszautasítás lesz az eredmény. Jézus nem zárta ki ennek lehetőségét. Azt mondta, hogy ha nem jutunk eredményre a négy szem közti próbálkozással, akkor hívjunk két vagy három tanút. Ha ezekre sem hallgat, akkor jusson a gyülekezet elé. Ha ez sem használ, akkor legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mondja Jézus. A kezdeményező magatartás nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít. Ha nem tesszük ezt, egy ideig tartóztatni tudjuk magunkat, amíg aztán kitör belőlünk a bírálat és a bosszú. A sztoikus önuralom bármikor átválthat haragra és támadásra. Így történt Kainnal is, aki megölte az öccsét, Ábelt.

Márcs evangéliuma 12. fejezetének első versében olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Találó ez a hasonlat, mert a gonosz érzelmek kovászként hatnak, amíg valaki nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot akar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél és intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében. Nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött. Aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós. Előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű ítélő megszólítástól. Ezért mondja Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid, a 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha a fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a Galácia beli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangéliuma 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között. Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve első fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik.
Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában, és mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, 4. fejezetének 2. versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvassuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az ő második levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a második térítői útján, mert az első missziós úton Márk ott hagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dolgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könyhullatással. Nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. A korintusi gyülekezetben elszomorító állapotok voltak, és Pál határozottan fellépett azok ellen, de szeretettel és mentő szándékkal tette azt. Pál szavai betekintést engednek az ő lelki tusájába, akkor, amikor ezt a fájdalmas, de nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni, menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének 11. verse azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán. Nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit. És ezt megtette. Napjainkban ugyanazt történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a
Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg. Ez az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében, a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a második tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézus beléknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könyvbe lábadt szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfűség nevében senki se legyen goromba, és a szeretet nevében senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe. Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk és általunk sokakban.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén.

0: Sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvénél. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből szeretném elmélkedésünk alapigéjét olvasni. Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 27. verstől a 31. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni az igét. Így hangzik Istennek igéje. Miért mondod Jákob, és szól szekint Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt az üzenetét először is azoknak szánja a próféta, akik félnek Isten elutasításától, és ezért nem mernek hozzá közeledni. Általában a saját méltatlanságának a tudatában gondolkodik így az ember. Az egyik ember azért, mert még sohasem kereste az Istent, sohasem próbált bensőségesebb kapcsolatot teremteni vele. A másik ember pedig azért, mert elhagyta az Urat, és most szégyelli előtte ezt az állapotát. Van, aki nagy és hosszú utat tett meg azóta, és ezért látja teljesen reménytelennek a helyzetét. Vannak aztán olyanok, akik csak egyetlen bűnt követtek el, egyetlen bűn elkövetésére fordultak el az Istentől, de ez sajnos újra és újra előfordul az életükben, mert erőtelenek azzal a bűnnel szemben. A mi ellenségünk, Sátán pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az Istenhez méltatlan állapotunkról még csak véletlenül se feledkezzünk el, nehogy képesek legyünk az Isten hívásának engedni oda menni hozzá és közösségbe maradni vele. És ezért újra és újra sugallja a mi méltatlanságunkat. Egy különös párhuzamot figyelhetünk meg Isten és a bűnös ember kapcsolatában. Az egyik oldalon igaz az, hogy a bűn és a világ szeretete Isten ellenségeivé tesz bennünket. Ugye így olvasjuk a Bibliában, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy a magát teljesen jónak és tökéletesnek látó emberrel megint nem tud az Isten mit kezdeni. Vagyis az ilyen emberrel sem tud közösséget vállalni az Isten. Nem csak azokkal, akik a világot szeretik és a bűnt szeretik, hanem aki magát tökéletesnek és teljesen jónak látja. Azzal sem tud mit kezdeni az Isten. Az ilyen emberrel csak azt tudja megtenni a Jóisten, hogy megpróbál világosságot gyújtani a szívében, hogy lássa meg önmagát olyannak, amilyen a valóságban. Ugye Pál apostol fogalmazza meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy az Isten, aki kezdetben szólt, hogy legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Mert sokszor egy embernek erre a világosságra van szüksége, hogy meglássa önmagát. A Szentírás evangéliumának üzenete azt fogalmazza meg, hogy Isten éppen azokat az embereket hívja, azokkal kíván közösséget keresni, akik méltatlanoknak érzik magukat. Mert ez az ember már felismerte önmagában a bűnt. És olyannak látja a bűnt önmagában, amilyennek az Isten látja. Viszont éppen ez az állapota, ez a felismerése teszi alkalmassá arra, hogy az Istenhez közeledjenek. Gondoljatok csak arra a Jézusi hívásra, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Nem feltétlenül az evilági dolgokban belefáradt embereket hívja, hanem a bűneinek terhét hordozó ember, amikor belefárad, és nem tud mit kezdeni a saját állapotával, na ezeket hívja Jézus, hogy jöjjetek hozzám. Mert az Isten csak az ilyen embert tudja megszabadítani a bűnétől. Mert a bűnös a maga erejéből semmit sem tud tenni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvében egy nagyon szép gondolatsort vezet fel előttünk. Azt írja, ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon a saját erődből megjavulhatsz-e? Elváltoztathatja bőrét a szerecsen, és párduc az ő foltosságát? Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Egyedül Istennél van számunkra segedelem. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra, vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk. Abban erősít meg bennünket, talán ezt az utolsó mondatot hadd hangsúlyozzam még egyszer, ahogy vagyunk. Ha érzem is a méltatlanságomat, akkor is úgy menjek, mert én úgysem tudom megváltoztatni csak az Isten tudja. De sokszor szoktunk úgy gondolkodni, ahogy a próféta az alapigében fölveti, hogy elrejtetett az én utam az Úr elől, és ügyemmel nem gondol az Isten. Szoktunk akkor is úgy gondolkodni, amikor a nehézségek és a különféle problémák hulláma úgy átcsap fölöttünk. Amikor teljesen a problémák nehézségébe és annak a középpontjában vagyunk. Isten azonban segíteni szeretne bennünket abban, hogy a túlságosan komor és evilági dolgoktól tudjunk egy kicsit fölfelé tekinteni felé. Tudjuk elfordítani a földi és a komor dolgokról a tekintetünket, hogy az Istenre nézzünk. Mert amikor a problémáinkra nézünk, amikor az evilági dolgok lekötik a figyelmünket, az éppen olyan, mint amikor a szőlő inda belekapaszkodik valami tőkétől elvonatkoztató támasztékba. De a gazda le kell, hogy vágja azt az indát, azt a kacsot, hogy a szőlővesző a megfelelő irányba tudjon növekedni. Ne oldalt, ne a föld felé, hanem fölfelé. Na ugyanúgy a Jóisten a mi életünknek ezeket a kacsait is, mint szőlőveszőknek le akarja vágni, hogy a mi tekintetünk fölfelé irányuljon. Meg kell tanulnunk, nem mindig a bajokra nézzünk, hanem tudjunk Istenre nézni a bajokban is. Mert ahol mi már teljesen tehetetlenek vagyunk, ott az örökkévaló Isten még millió megoldást tud találni a mi problémánk számára, és tudja ezt biztosítani részünkre. Ehhez azonban meg kell gyógyulnunk a lelki vakságunkból, meg a csőlátásunkból. Meg kell gyógyulnunk abból, hogy csak egy bizonyos, szűk csövön tudunk látni a körülöttünk lévő világban. Az Isten azt szeretné, hogyha széles látószögünk lenne, és mindent tudnánk érzékelni körülöttünk. Csak akkor tudjuk meglátni és felismerni az Isten által elkészített megoldást, ha ebből az állapotból meggyógyulunk. Izsaiás próféta szinte csodálkozva veti fel az ilyen módon gondolkodó ember felé a kérdését. Ugye azt olvassuk itt a 28. versnek mindjárt az elején, hogy hát nem tudod? Hát nem hallottad? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés állításként is elhangozhatna az ilyen módon gondolkodó emberek felé, mert aki fél az Istenhez közeledni, aki azt hiszi, hogy az ő ügyével egyáltalán nem törődik az Isten, és nem gondol vele, és nem tud róla, na az az ember valóban nem tudja, és nem hallotta, hogy milyen az Isten. Ezért, amit a próféta kérdésként vett fel, az nagyon sokszor állításként igaz volna egy ember életére. Azonban információs ismerete lehet egy embernek az Istenről. Talán kívülről tudhat Biblia verseket elmondani, amik az Isten ígéreteit írják le részünkre. De ha úgy gondolkodik ennek ellenére, hogy rólam elfeledkezett az Úr, az én ügyemmel nem törődik az Isten, na akkor bármilyen ismerete is van, ez csak egy lexikális ismeret, csak egy információ halmaz az Istenről, de nincs tapasztalati ismerete. Mert ha volna, akkor másként viszonyulna, akkor másként gondolkodna az Istenről. Izsaiás szinte kifogyhatatlanul kezdi a kérdése után sorolni az érveit, csak hogy meggyőzze azt az embert, aki ilyen módon gondolkodik az Istenről, és ilyennek látja az Istent. Elmondja azt, hogy hát nem tudod, hogy örökkévaló az Isten? Örökkévaló Úr az Isten? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy Isten mindig létezik? Úgy gondolom, hogy ezzel a szóval nem ezt akarja feltétlenül hangsúlyozni Izsaiás próféta, hanem inkább azt, hogy ő mindig ugyanaz. Nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nem kell félni tehát attól, hogy a korábban mondott ígéretei azok az én számomra nem érvényesülnek. mert az Isten hűséges és örökkévaló, ígéreteiben is és kegyelmében is. És ezért veti fel Ézsaiás először azt, mint egy érvként, hogy hát nem hallottad, hogy örökkévaló a mi Istenünk? És ezzel szinte azt mondja ki, hogy amit megígért, ő azt meg is teszi, nála nincs változás, ő örökkévaló, mindig ugyanaz. Aztán elmondja a próféta a másik érvét. Hát nem tudod, hogy ő teremtette a föld határait? És ebbe a kérdésbe, meg állításba egy kicsit benne van az is, hogy el tudod hinni, hogy a világ mindenséget teremtő Istennek nincs hatalma arra, hogy a te ügyedet megoldja? Hát ő teremtette a föld határait. Az ő hatalma korlátlan. Ő előtte nincsenek akadályok. Ő a teremtő Isten. Ézsaiás próféta máshol, az 59. fejezet első versében elmondja, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg nem szabadíthatna. És ez érvényes mindig. Vagy Dániel könyvének a 4. fejezet 32. versében azt mondja, nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki, hogy mit cselekedtél. Vagyis az Istent a cselekvő készségében, szándékában nem lehet megállítani. Amit ő elhatározott, ő azt véghez viszi. És Ézsaiás azonban nem áll meg az érveivel itt, hanem mondja tovább. Hát nem tudod, hogy ő nem fárad és nem lankad el? A 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, nem szunnyad és nem alszik el az Izraelnek őrizője. De egyébként az egész 121. Zsoltár szinte olyan csodálatosan kapcsolódik ehhez az alapigéhez. Talán hadd idézzek belőle. Tehát a 121. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezedről. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Szinte ugyanazokat a szavakat találjuk ebben a Zsoltárban, mint amit Ézsaiás itt az érvei között sorol fel, hogy ő a teremtő. Ő nem szunnyad, nem alszik. Örökké való ő. Az alapigényben Ézsaiás még azt is elmondja, hát nem tudod, hogy végére mehetetlen a bölcsessége? És ezzel azt fogalmazza meg, lehet, hogy te teljesen kilátástalannak látod a helyzetedet. Talán úgy gondolod, hogy már semmi megoldás sincs a problémádra, akkor, amikor éppen benne van. De hadd fogalmazzam meg, hogy a te tanástalanságodat ne vetíts ki az Istenre. Azért Isten ő, hogy ott is tudja megoldást találni, ahol te, az ember már semmit sem találsz. És még azt is mondja a próféta érveiben, hát nem tudod, hogy ő erőt ad a megfáradottnak? Ezért hangzik Jézus hívása is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mert nála megpihenhetünk, nála nyugalmat találhatunk, mert nála könnyűvé válnak a terheink, sőt, ő gyönyörűségessé tudja tenni a terheinket. És végül még azt mondja el a próféta érvként, hát nem tudod, hogy az erőtelen erejét megsokasítja? Nem minden terhet vesz le rólunk Jézus, de amit nekünk kell hordozni, ahhoz erőt ad. Ezért az erőért imádkozott Dávid, amikor az 51. Zsoltárban megfogalmazta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Vagy ezért az erőért adott hálát Pál apostol, amikor azt mondta, hogy Krisztus által most már mindenre van erőm. Ez az isteni erő ugyanakkor mindenre képessé tud tenni bennünket, ha élünk vele és általa. Péter apostol az ő levelében elmondja, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete mindennel megajándékoz bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által az isteni természet részesei legyünk. Amikor a próféta elmondja ezeket az érveit, akkor szinte kilövi azt a gondolkodást, hogy az ember úgy gondolkozzon az Istenről, hogy az én ügyemmel nem törődik, és elfeledkezett rólam az Úr. Annak ellenére, hogy ilyen sokféle módon tapasztalhatjuk Isten kegyelmét, Mégis erőt vesz rajtunk sokszor a csüggedés, amikor az adott helyzetben nem tudunk reménységgel várni. Ézsaiás próféta is azt mondja el az alapigényben, hogy elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbek is. Különösen szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy a legkülönbek is. És ebben benne van az, hogy nem csak az öregek fáradnak el, megtántorodnak meg el, meglankadnak el, hanem az ifjak is. Nem csak a gyengék, hanem a legkülönbek is. Nem csak a másikkal történik ez meg, hanem te veled is, meg én velem is. Illés prófétával is megtörtént ez. Pedig ő egyike volt a legkülönbeknek. És amikor ezt mondjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem ember minősítését mondjuk, hanem az Isten minősítését. Mert az a tény, hogy az Isten őt elragadta, halált nem látva, az annak a bizonyságtétele, hogy Istennek egy pozitív minősítése történt Illés fölött. Mégis előfordult az, hogy elfáradt, meglankadt, megtántorodott. És az ő története leíratott tanulságképpen az utókor számára, mint egy megerősítve Ézsaiás prófétának ezt a gondolatát, hogy ez megtörténik még a legkülönbekkel is. Evangélium ez, hogy ha veled vagy velem történik, akkor ne esse kétségbe, hanem tudjak talpra állni, miképpen Illés is megtette ezt. Rendkívüli hittel szolgálta Istent, mégis bekövetkezett az ő életében az elfáradás, az elcsüggedés, amikor már teljesen kilátástalannak látta az ügyét, mintha elhagyta volna őt az Úr. Az ilyen állapot nem Istentől van. Ezért nem is adja a jóváhagyását hozzá az Isten, de együtt tud érezni velünk ebben az állapotban, és meg tud érteni bennünket, amikor ez megtörténik velünk. Szeretnék néhány bizonságtételi szakaszt olvasni ezzel kapcsolatosan. Isten szolgálatában nincs helye az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes is és hajlandó is megadni szolgáinak a kellő erőt. De ő nem csak teljesíti ígéreteit, hanem túl is tesz a benne bízók legvérmesebb reményein is. Talán úgy tűnik, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették a terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabb terveket is, meg is dönti, amikor és ahogyan jónak látja, a szolgái hitét már eléggé megpróbálta. Van biztos orvosság a csüggettek számára. A hit, az ima és a munka. A hit és a tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet és megelégedést ad. Kísérte az a gondolat, hogy átenged magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek. A legsötétebb napokban se félj, akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben, ő tudja, hogy mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be. Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az őt szeretőkkel kötött. Szükségletük szerinti erőt ad szolgáinak. A próféta arról beszél, hogy Ézsaiás próféta, hogy mindenkivel előfordulhat az, ha elfárad, meglankad és megtántorodik. Ézsaiás azonban ebben az igében nagyon árnyaltan fogalmazva hangsúlyoz egy nagyon fontos dolgot. Az elfáradt ember még nem azonos a teljesen kimerült emberrel. A sport világában különösen hangsúlyt helyeznek a fáradtság érzet utáni gyakorlatokra. Amikor már a sportoló úgy érzi, hogy már elfáradt, úgy érzi, hogy már nem bírja, és neki innen kell erősíteni, erről a pontról. Mert a teljesítő képességének a növelkedése az csak akkor következik be, ha itt nem engedi el magát, ha itt ki tud tartani tovább. Pál apostol az ő leveiben nagyon sokszor hivatkozik a hívő ember küzdelmére és a sportvilág küzdelmeire. Én is szeretném ezt a ézsaiási gondolatot egy kicsit ezzel összekapcsolni, hogy az elfáradt ember még nem kimerült ember. És ha te teljesítő képes ember akarsz lenni, a lelki életedben, az Isten művében, akkor ott kell erősítened, és újra kezdened, és tovább menned, amikor el vagy fáradva. Ézsaiás azt akarja hangsúlyozni, hogy csak elfárad a hívő ember, de nem kimerül. A másik gondolat azt mondja, hogy ellankad. A Szentírás nagyon sokszor a hívő embert a természet növényeivel hasonlítja össze. Ugye Jézus is a szőlő tőkéhez, szőlő vesszőhöz hasonlítja a hívő ember kapcsolatát. Én is innen szeretném venni a példát, hogy az ellankadt növény az még nem azonos a teljesen elszáradt növénnyel. A lelki ember esetében sem azonos. Csak egy kis vízre van szükség. Egy kis esőre van szükség. Egy kis fölülről jövő áldásra van szükség, hogy újra magához térjen és teljes erejében virítson. Aztán Ézsaiás még a harmadik gondolatot is azt mondja, hogy megtántorodik a legkülönbb is. A megtántorodó ember sem azonos azzal, aki már elesett, és nem tud felkelni. Csak megtántorodott, megingott, de nem esett el. Érzitek, hogy Ézsaiásnak mindebben a három gondolatába nem a teljesen leült ember állapota esete van bemutatva, hanem csak, hogy elfáradt, de még nem kimerült. Ellankadt, de még nem elszáradt. Megtántorodott, de még nem esett el. Ez fordulhat elő a legkülönbekkel is. Csak elfáradnak, ellankadnak és megtántorodnak. De nem merülnek ki, nem száradnak ki, és nem esnek el. Éppen ezért a próféta által felsorolt állapotokat nem szabad túlságosan, tragikusan értelmezni. Miközben tehát a próféta arról beszél, hogy ebbe az állapotba mindenki beleeshet, de ugyanakkor valami nagyon fontos dolgot is hangsúlyossá tesz az igébe. Egy nagyon rövid kijelentést mond el a próféta, ami azonban a mérleg nyelvét képezheti a mi problémáink és a megoldás között. Azt mondja a próféta, de akik az Úrban bíznak. Először is erre a rövid kis szóra, ami összekötő kapocs az előző probléma és a megoldás között. A de. Ez a mérleg nyelve. És utána elmondja, mint egy hozzátéve, hogy akik az Úrban bíznak, azok ha el is fáradnak, ha meg is lankadnak, ha meg is tántorodnak, de ha az Úrban bíznak, akkor nem fognak kimerülni, nem fognak elszáradni, és nem fognak elesni, mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Azok szárnyra kelnek, mint a saskesejő. Azok futnak, és nem lankadnak el. Járnak, és nem fáradnak el. És a megoldás azonban, hogy de, akik az Úrban bíznak. Milyen vigasztaló ez az üzenet, hogy Isten nem állítja félre elcsüggett és megfáradt szolgáit, gyermekeit. Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében azt írja, a végtelen szeretet sóvárog azok után, akik úgy érzik, hogy képtelenek Sátán csapdáiból kiszabadulni, és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte élhessen. Ne félj, mondja nekik, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megint Illés próféta történetére szeretnék visszahivatkozni. Elfáradt Illés. Ellankadt Illés. Megtántorodott Illés. Hitében. Igen, mert Istenbe vetett bizodalma megrendült. Az ilyen megfáradt, ellankadt, megtántorodott szolgáinak azt mondja az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. És ezt tette Illéssel is. Utána ment az Úr. Illés elment az Úr elől is, szinte, de Isten utána ment. Megkereste és megszólította. És visszaküldte. És az ő erejével erősítette meg. És így következett be rajta is, hogy ereje megújult, szárnyra kelt, most már tudott futni, most már tudott járni, most már tudta végezni újra az Istentől rábízott feladatait. Ézsaiás próféta különös hasonlatokkal szemlélteti az Isten szeretetének ezt a csodálatos megnyilatkozását. A 42. fejezetben, Ézsaiás könyvének 42. fejezetében találunk egy nagyon szép verset, ami bizonyos hasonlatokon keresztül mutatja be az Isten kegyelmének ezt a munkáját. A 3. versben olvashatjuk így: a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mi emberek már nem tudunk mit kezdeni azzal a náddal, ami meg van repedve. Az olyan nádat mi már eldobjuk, mert a mi számunkra használhatatlan, értéktelen. Isten azonban, mivel ő a teremtő Isten, ő ezért a megrepett nád számára is tartogat megoldást. Ő a teremtő Isten, ő újjá tudja teremteni még a megrepett nádnak a rostjait is, mintha soha nem következett volna be a repedés rajta. Ilyen repett nád lehet az ember is a kilátástalan és csüggesztő körülményei között. Amikor érzelmeiben, hitében, szeretetében, bizalmában repedés következett be. De az Isten meg tudja gyógyítani. Ő újjá tudja teremteni még az emberi szívet is, a gondolkodást is. A másik hasonlata Ézsaiásnak a pislogó gyertya. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, amikor gyertyával kellett világítani, és pislogott a gyertya. Fölvillan, meg mintha el akarna aludni, és utána megint villan egyet. No, ez a pislogó gyertya, ez nem csak, hogy szinte már használhatatlan az ember számára, hanem már kimondottan zavaró az ember számára, és ezért az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor igyekszik minél hamarabb elfújni, eloltani ezt a gyertyát, mert irritálja, mert zavarja. Azon túl, hogy használni nem tudja. Mert nem tölti be a rendeltetését, hogy világítson. Isten azonban, ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz, a pislogó gyertya számára is tartogat megoldást. Ő a pislogó gyertyát sem oltja el. Lehet, hogy a környezetében lévők már azt a pislogó gyertyát szeretnék eloltani, és itt most egy emberre gondolok,

fel tudja erősíteni, és állandóvá tudja tenni. Na, ilyen a mi Istenünk. És ez az, amit Ézsaiás próféta elmond ebben az igében. És ezért, mint egy evangélium számunkra az, és azt üzeni a Jóisten, hogy ne gondolkodj úgy a te szívedben az Istenről, hogy elrejtetett már az én utam az Úr előtt. Az én ügyemmel már nem gondol az Isten. Lehet, hogy a külső körülmények ezt a látszatot adják, de az Isten csak meg akar próbálni. Tudsz-e bízni, ráhagyatkozni? Teljesen az ő kezébe tudod-e tenni életedet, sorsodat? A prófétán keresztül azt üzeni az Úr, hogy amikor ilyen helyzet jön, amikor az Isten meg akar próbálni, akkor újra és újra elemezd végig magadban a múlt tapasztalatait. Hát nem tudod? Nem tapasztaltad, hogy milyen az Isten? Hát nem emlékezel rá, hogy örökkévaló az Isten? Nem emlékezel arra, hogy ő a teremtő Isten, akinek hatalma korlátlan? Nem emlékezel arra, hogy ő nem fárad és nem alszik el? És végére mehetetlen az ő bölcsessége. Ő erőt ad a megfáradottnak, az erőtelen erejét megújítja. És hogyha be is következik a te életedben, mert emberek vagyunk, és a Jóisten tudja, hogy mi por vagyunk, és sokszor megemlékezik erről, ha el is fáradsz, ha el is lankadsz, ha meg is tántorodsz, de az Úrba való bizalmad maradjon meg. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, azok szányra tudnak kelni, azok meg tudnak erősödni úgy, hogy futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak. És adja Jóisten, hogy ilyen tapasztalataitok tudjanak lenni.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjük

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami jelentős előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. A közzétett eredmények azt mutatják, hogy a szupermarketekben is kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. Kedves hallgatóink, többet a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb töredéket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

jó az, hogyha új recepteket tanulunk, és elkezdünk egy fokozatot, elkezdünk húsmentes napokat beiktatni. Én úgy mondtam le annak idején, 24-25 év a húsról, hogy kedden azt mondtuk a feleségem, hogy többet nem eszünk húst, és jött a szerda, már nem ettünk, és azóta egyszer ettem húst. De ugye azt mondtam, ne tegyünk senkit a saját magunk mércéjévé. Tehát nem kell mindenkinek így döntenie, de így is lehet dönteni, ilyen radikális módon. Akkor is, hogyha nincs semmi baja az embernek önmagába. De ha már elkezdek egy-egy napot kihagyni, és azt mondom, ma nem eszek semmi húst, vagy egy nap, egy héten kétszer nem eszek húst, már akkor is eredményt tudok elérni. Tehát érdemes kipróbálni, aki még most kezd el ebben a dologban változtatni, hogy kezdje el mindenképpen csökkenteni. Az emberek át egy nap ötször esznek, tehát aki azt mondja, hogy már csak egyszer eszek, az is eredmény, de az a kevesebb jó eredményt fogok elérni, ha csak így tudom megvalósítani. Ugyanakkor fogom csökkenteni a fehérje mennyiségét is, és a fehérjének a minőségét is fogom csökkenteni azzal, hogy nem állati, hanem növényi fehérjével fogom táplálni a szervezetemet, aminek sokkal jobb a fehérje tartalma, és sokkal könnyebben tudja a gyomor megemészteni. Jó lenne, ha csökkentenénk a hozzáadott cukrokat, mézzel édesítenénk, fruktózzal, aszalmányokkal. Nagyon veszélyes dolog, mert önmagában senki nem eszi úgy cukrot, hogy teáskanál, meg kávéskanál. Van, aki mert annyira édes szájú. De az italénk a boltokban tele vannak különböző cukrokkal. Tessék megnézni egy csemege kukoricát, nem? Dobozos. Cukor, víz, só, kukorica. Vagy nézzük meg egy vegetát. Sok-sok minden cukor. Szörpökről ne is beszéljünk. Tehát mindenben beleteszik a cukrot, sok-sok sót, azért, hogy én többet vegyek belőle, és arra késztessen, hogy többet egyek belőle. Az édes ízzel próbálnak erre bennünket rávenni. Ugyanakkor, hogyha megeszek egy datóját, egy szalcilvát, akkor nem kívánom azt, hogy többet legyek belőle, nem, hanem megettem, finom volt, elteltem, nem kell bele megenni még 15 szemet. A csokit meg addig eszem, míg el ne főz egész tábla. Tehát kezdjünk el egy kicsit másképp édesíteni. A legjobb, amit szoktam javasolni, a legtermészetesebb, a datója szirup. Tehát fogom a 6 szem datóját, vagy 12 szem datóját, megmosom, kimangozom, beteszem a turmixgépbe, teszek hozzá 1-2 deci vizet, föltürmixolom, és kész a folyékony édesítőszer. És már is megoldottam az édesítést. Nem kell feltétlenül cukorban gazdag ételeket fogyasztanom. Tehát mindenképpen jó lenne elhagynunk a különböző cukrokat. A mesterséges édesítőt ne is beszéljünk, jó? Ez egy külön téma, egyáltalán nem javaslom a fogyasztásokat. Egy nagy zsákutc az ember számára ezek fogyasztás, és betegséget okoz egyértelműen. Fontos lenne, hogy növeljük a folyadékbevitelt. Gondoljunk csak arra, hogy a gyermekeknek a testének a 85%-a víz, a felnőtt embernek a szervezetének a 70%-a víz. Amikor valaki elmúlt 60 éves, akkor lecsökken ez 65%-ra. Tehát egy 60 év fölötti embernek még fokozottan jobban kell figyelnie arra, hogy elegendő legyen a folyadékbevitel, és a legjobb folyadék a víz az ember számára. Tehát vizet kell inni, és megfelelő mennyiségben legalább 2-2,5 litert naponta, hogy feltöltsük magunkat. Az a probléma, hogy az ember, hogyha nem iszik vizet, akkor lesz tudunk róla szokni. Sok idős ember nem is kívánja vizet, mert leszokott róla. Tehát újra tudatosan oda kell tenni a kis vízünket, mindig szem elé, vagy kéznél legyen, hogy arra késztessen, hogy ott van, és látom, hogy benne van, akkor ebből nekem inni kell. És akkor tudatosan rá tudom szoktatni magamat arra, hogy elkezdjek vizet inni, és többet, mint amit eddig ittam. Tudom, a Coca-Colát könnyen meginni. Fontos az, hogy módosítjuk a konyhatechnikai eljárásainkat, tehát a szokások rabigába tartanak bennünket, megbilincsenek bennünket. Ugye édesanyám úgy szokta főzni az ételt, mondják sokan, hogy jó kis zsírt tesz a pörköltbe, jó vastagon, vagy megönti az olajos kannát, nem? Úgy szoktuk a pörköltet, nem, hogy jó, sok hagyma, olajon megdíszteljük, aztán majd teszem hozzá több összetevőt. Most meg azt mondjuk, hát nem így kéne a dolgot, nem olajban kéne sütni az ételeinket, igen, egy pici vizet tessék azt hagymát megpárolni, amikor már üveges,
és előtte le kell sózni a hagymát, mielőtt megpárolnám, azt meg hozzáteszem, tehát lesúztam a hagymát, pici vízzel megdínsztelem, amikor üveges, akkor folytatom az étel készítését tovább, és beleteszek minél összetett, ahogy eddig szoktuk készíteni, és tudod, mikor teszem bele? A legvégén majd, akkor, amikor már kész az étel, és akkor már nem főzöm, nem hevítem, nem forralom az ételt. Hát de hát ez nem így szoktuk, szokták mondani az emberek. Jó, nem így szoktuk, persze, nem így szoktuk, de ez a szokás ide vezetett, hogy ennyire beteg a mai társadalmunk. Szinte nem látok olyan embert az ismerési körömbe, ahol ne lenne valami betegség a családban. Nem is egy, hanem több is előfordul egy családon is belül. Tehát az, hogy hogyan sütök, az, hogy hogyan rántom be az ételemet, ha csak készítek egy cukorborsó főzeléket, fogom a cukorborsót, fölteszem egy kis vízzel, szépen megpárolom, és utána jönne a rántás. Akkor most nem rántunk, hanem azt mondom, teszek hozzá, amikor már kész, egy kis rizstejport, elkeverem vele, még rottyantok vele egy 5 percet, aztán kész a cukorborsó főzelék. Ennyi volt az egész. Vagy fogom magamat, és a levesemet, azt úgy rántom be, hogy amikor megfolytatom, fogom a turmészgépet, kiveszek evőkanállal, merőkanállal, egy-két merőkanállal beteszem a turmixgépbe, fölturmixolom, és visszajöntem a levesembe. És már is be van sűrítve a levesem. Teljesen más technikák, új módok, és akkor még ezt lehetne kicsit fokozni, akkor egy kis fokhagymát nyomok bele, úgy frissen, a legvégén az íze kedvéért. És amikor már teljesen kész volt a levesem, akkor fogom egy nagyon picit langyítok az olajon, és becsöppen, de nagyon kicsi olajba, teszek be a piros paprikát, és úgy öntöm a levesnek a végére, vagy teszek egy kis tök magolajat a végére, de a legvégén. Tehát meg kell tanulnunk új konyha technikai eljárásokat, ezért érdemes járni aztán főzőtanfolyamra a klubba, hogyha van főzőtanfolyam. Nagyon fontos dolog az ember számára, hogy tanárra nekem beszéljen arról a gyerekeknek, hogy muszáj reggelizni. Hogy ne jöjjenek úgy az iskolába, hogy nem volt reggeli. Akkor nem tudnak figyelni, megérznek, figyelmetlenek lesznek, és muszáj nekik nasolni valami édességet. Tehát, hogyha bőségesen reggelizünk, egy bőségesen elfogyasztott reggeli, az kellő üzemanyaggal lát el bennünket, beáll a vércukorszintünk optimálisra, beáll a vérnyomásunk optimálisra, tele leszünk energiával, tudunk dolgozni. Hú, ma reggel főtt müzlit reggeliztem, mákot összekeverve kukorica tejporral, kokusztejporral, ahol volt gazdagon meghintve, és akkor egy banánt, egy körtét, meg egy mandarint föltömixoltam, piros szőlőlébű készült mustal, és ezzel öntöttem nyakon a főtt műzlimet, amit egy 15 percig főztem előtte. Ez volt a reggelim. Úgy jól laktam tőle, alig akartam ebédelni. Tehát, hogyha jó alapos, bőséges reggeli van, és egy megfelelő adag, akkor úgy érezzük, hogy mehet a nap, és semmi gondom nem lesz, és nyugodtan tudok gondolkozni.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben egyebek mellett a tanulmány részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. 1543. május 24-én hunyt el Nikolaus Kopernikus lengyel szerzetes, a heliocentrikus világkép kora újkori megalkotója, a modern csillagászat előfutára. Kopernikus 1473. február 19-én született Krakkóban. Padovában és Ferrarában tanult matematikát, csillagászatot, görög nyelvet és orvostudományt. Miután visszatért Lengyelországba, a vármiai érsek orvosa lett, és kutatásokat végzett. De nem gubózott be a tudomány elefántcsont tornyába, részt vett a lengyel politikai életben is, az érsekség gazdasági irányításában és az 1519-21-es porosz-lengyel háborúban sikeres haditaktikusnak is bizonyult. Egyfajta polihisztorként egyszerre volt orvos, diplomata, közgazdász, katona, de leginkább csillagászati tevékenysége maradt fenn. Fromborki székhelyén obszervatóriumot rendezett be kutatásai számára, és az 1510-es években már vizsgálta a Mars és a Szaturnusz mozgását, körvonalazva a heliocentrikus világkép elméletének alapjait. Először 1507-ben gondolt arra, hogy a csillagászati számítások egyszerűbbek és pontosabbak lennének, ha az lenne a hipotézis, hogy a naprendszer közepe nem a Föld, hanem a Nap, azaz a Föld a többi bolygóval együtt a Nap körül kering. 1532-ben fejezte be a 6 könyvből álló De revolutionibus orbium celestium című hatalmas munkáját, ami a naprendszer viszonyainak felvázolása után az évszakok, napszakok változását, a holdfázisokat és a bolygók eltérő fázisait tárgyalta. A tudós ezeket a jelenségeket a Föld keringésének és forgásának kombinációjával magyarázta. 1533-ban 7. Kelemen pápa is értesült kutatásairól, és tetszettek neki az új tézisek, de Kopernikus mégis félt a nevetségessé válástól, főleg mivel matematikailag nem tudta bebizonyítani a heliocentrikus világkép helyességét, mert a bolygókat még körpályán képzelte el. Gondolatai halálának évében 1543-ban jelentek meg, így arról már lemaradt, milyen éles vitákat váltottak ki. A katolikus egyház 1616-ban tette indexre, és 1835-ig ott is maradt. Kopernikuszi forradalom névvel illetjük új világképét és tudományos módszertanát. A neki köszönhető szemléletváltás ott volt a csillagászatban, a fizikában, de a filozófiában is, és hatott az etikára és az ember felfogására saját helyéről a világban. Kopernikus a feljegyzések szerint a Fromborki székesegyházban hunyt el 1543. május 24-én, koponyájára és más csontjaira azonban 2005 nyarán bukkantak a régészek a dómban. A felfedezés nagy sikernek számított, mert már 2 évszázada keresték a sírhelyét, tájékoztat az index.hu portál. Új kutatások szerint a káliumban gazdag gyümölcsök, például a banán fogyasztása nagyban csökkentheti a magas vérnyomást. A magas vérnyomás vezető betegség és halálok a nyugati társadalmakban, mert étrendünk nagyon sok sót tartalmaz és kevés káliumot. Ezért is lehet, hogy a kór és szövődményei a szívbetegség, stroke vagy a vesebetegség főleg az iparosodott társadalmakban fordul elő. Az eddigi ajánlások, amik főleg a sófogyasztás csökkentésére irányultak,
most új megvilágításba kerülnek, hiszen úgy tűnik, a kálium bevitele legalább olyan fontos, mint a nátrium vagy a só mérséklése. A tanulmány egyik szerzője, Anita Layton azt mondta, a káliumban gazdag élelmiszerekkel, például banánnal vagy brokkolival kiegészített étrend nagyon jó hatással van a vérnyomásra, és sokkal több pozitív hatással bír, mintha csak a sóbevitelt csökkentenénk. A nátrium és a kálium segít a szervezetnek elektromos jeleket küldeni az izmok összehúzódásához. A kutatásból az is kiderült, hogy sokkal könnyebben alakul ki magas vérnyomás a férfiaknál, mint a menopauza előtt álló nőknél, de ők jobban is reagálnak a nátrium és a kálium arányának kiegyenlítésére. Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Katerina Johnson és Laura Steinbergen kutatók a Mental Health Research folyóiratban közzétett eredményei azt mutatják, hogy az üzletekben kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. A probiotikumok olyan hasznos baktériumok, amelyek italok vagy tabletták formájában kaphatók az üzletekben, illetve természetes módon előfordulnak olyan élelmiszerekben, mint a joghurt, a fermentált sajt és a savanyú káposzta. A kutatás részeként fiatal, egészséges felnőttek egy hónapon keresztül szedtek Lactobacillust és Bifidobacteriumot tartalmazó probiotikumot. A szakemberek többféle módszerrel, köztük napi hangulati jelentésekkel, pszichológiai kérdőívekkel és számítógépes feladatokkal mérték a hatásokat. A Medical Express beszámolója szerint ez az első olyan tanulmány, amely napi hangulati jelentéseket használt a probiotikumok hatásainak értékelésére, és egyértelműen kimutatta, hogy azok csökkentik a szorongást, stresszt, fáradtságot és a depresszióra való hajlamot. Johnson kutató szerint a bél-agy kapcsolat különböző útvonalakat biztosít, amelyeken keresztül a bélben levő baktériumok befolyásolhatják, hogyan érezzük magunkat és viselkedünk, beleértve a bolygó ideget, az immunrendszert és a hormonokat is. A kutatók megfigyelték, hogy a probiotikumoknak körülbelül 2 hétre volt szükségük a negatív érzések csökkentéséhez, ami hasonló az antidepresszánsok hatás kezdetéhez, de fontos különbség, hogy míg az antidepresszánsok gyakran mind a negatív, mind a pozitív hangulatot tompítják, a probiotikumok csak a negatív érzéseket csökkentették. A tanulmány arra is rávilágított, hogy bizonyos személyiségjegyek befolyásolhatják, kik profitálhatnak a legtöbbet a probiotikumokból. Azt találtuk, hogy különböző jellemvonások leginkább a kockázat kerülő hajlam összefüggésben álltak a probiotikumok nagyobb hangulati hatásával, jegyezte meg Johnson kutató. Emellett a probiotikumokat szedő résztvevők valamivel pontosabban ismerték fel az arckifejezéseket, ami az érzelmi jelzések feldolgozásának javulására utal. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, a probiotikumokat nem szabad az antidepresszánsok helyettesítőjeként tekinteni. Steinbergen kutató szerint talán a jövőben a probiotikumokat célzottan lehetne használni korai beavatkozásként, hogy csökkentsük annak esélyét, hogy a negatív érzések mentális egészségügyi állapotokká, például depresszióvá fejlődjenek. Bár ennek megerősítéséhez több kutatásra lenne szükség. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben, mai műsorunk végéhez értünk.
Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban, a reménység hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem együtt tanulmányozhatják közösen

A bölcs Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, míg nem az elégedetlenség szelleme nyílt, lázadássá érett. Sátán terveinek teljesen ki kellett bontakoznia ahhoz, hogy valódi jellegüket és céljukat mindenki felismerhesse. Lucifernek, mint felkent kérubnak, kimagasló helye volt. A mennyei lények végtelenül szerették, és nagy befolyást gyakorolt rájuk. Isten uralma nem csak a menny lakóira terjedt ki, hanem minden teremtményére, a világegyetem összes lakójára is. Sátán azt gondolta, hogy ha az angyalokat maga mellé tudja állítani, akkor a többi világ is vele tart. Saját szempontjait ravaszul előtérbe helyezte, hogy céljait elérje. Nagyon ügyesen tudott hazudni, és a hazugság mögé bújva előnyt szerzett magának, még a hűséges angyalok sem voltak egészen tisztában jellemével, sem azzal, hogy tevékenysége hová vezet. Sátánt olyan nagy tisztelet övezte, és minden tettét olyan titokzatosság vette körül, hogy nehéz volt az angyalok előtt leleplezni munkájának igazi jellegét. A bűn, amíg teljesen ki nem bontakozott, nem tűnt olyan gonosznak, amilyen valójában volt. Mindeddig nem létezett Isten világegyetemében, és a szent lényeknek fogalmuk sem volt jellegéről és veszedelmes voltáról. Nem tudták, milyen borzasztó következményekkel jár Isten törvényének semmi bevevése. Sátán először az Isten iránti hűség tetszetős látszata mögé rejtette ténykedését. Azt állította, hogy Isten dicsőségét szolgálja, kormányzatát megszilárdítja, és a menny összes lakójának javát akarja. Miközben elégedetlenséget csepegtetett az angyalokba, ravaszul azt a látszatot keltette, hogy meg akarja szabadítani őket az elégedetlenségtől. Amikor azt bizonygatta, hogy változtatni kell Isten kormányzatának rendjén és törvényein, úgy tüntette fel, hogy a változtatásokra a menny összhangjának megőrzése érdekében van szükség. Isten igazságosan kezelte a bűnt,

Sátán viszont azt a módszert alkalmazta, ami Istentől távol állt. A hízelgést és a csalást. Meg akarta hazudtolni Isten szavait, és az angyalok előtt hamis színben tüntette fel kormányzási módszerét. Azt állította, hogy Isten nem jár el igazságosan, amikor törvényeket és szabályokat ró a menny lakóira. Hogy a meghódolás és engedelmesség megkövetelésével csupán a maga dicsőségét keresi. Ezért be kellett bizonyítani a menny lakói és az egész világegyetem előtt, hogy Isten kormányzása igazságos, törvénye tökéletes. Sátán úgy tüntette fel, hogy egyedül ő akarja a világegyetem javát szolgálni. Mindenkinek meg kellett azonban látnia a bitorló jellemét és valódi céljait. Időt kellett adni ahhoz, hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát. Sátán a viszályért, amit ő okozott a mennyben, Isten törvényét és kormányzását okolta. Minden bajt az isteni uralkodás következményeként tüntetett fel. Azt állította, hogy ő meg akarja jobbítani Jahve törvényeit. Ezért nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy mi húzódik állításai mögött, és mi lesz akkor, ha megcsinálja javasolt változtatásait Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatnia őt. Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek állarc nélkül kell látnia a csalót. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már eldöntött tény volt, hogy nem maradhat tovább a mennyben. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra meggyőződésre kell épülnie, hogy Isten jó és igazságos. Mivel a menny és a többi világ lakói akkor még nem ismerték a bűn jellegét és következményeit, nem látták volna meg Isten igazságos és irgalmas voltát. Ha Sátánt elpusztítja. Ha Sátán azonnal megszűnt volna létezni, Istent inkább félelemből szolgálták volna, mint szeretetből. A csaló befolyása nem szűnt volna meg teljesen, és nem semmisült volna meg egészen a lázadás szelleme. A bűnnek be kellett érnie. Sátánnak az egész világegyetem érdekében, amelynek korszakai szünet nélkül peregnek, alaposabban ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vágyát igazi megvilágításban lássa minden teremtett lény, és hogy Isten igazságossága, irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon. Sátán lázadása tanulságul szolgál a világegyetem számára az egymást követő századok során. Örök bizonyságul a bűn jellegéről és borzalmas következményeiről. A sátáni elv megvalósulása az emberekre és angyalokra gyakorolt hatása mutatja, mi következik Isten tekintélyének félretevéséből. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten kormányzatának és törvényének létével fonódik össze minden teremtményének jóléte. E lázadás szörnyű emléke örök időkön át védeni fogja a szent lényeket a törvényszegés természetének fel nem ismerésétől, a bűn elkövetésétől és a büntetéstől. A mennyben folyó küzdelem utolsó percéig a nagy bitorló igazolni próbálta magát. Amikor elhangzott a kijelentés, hogy Sátánnak összes hívével együtt el kell a boldogság honát hagynia, a lázadó vezér arcátlanul kimondta, hogy semmibe veszi a teremtő törvényét. Megismételte azt az állítását, hogy az angyaloknak nincs szükségük irányításra, hanem hagyni kell, hogy tegyék azt, amit tenni akarnak, és akaratuk mindig jól fogja őket irányítani. Isten törvényeit a szabadság korlátjának bélyegezte és kijelentette. El kell törölni a törvényt, hogy a mennyei seregek a törvény korlátjától megszabadulva a lét magasabb, dicsőségesebb szintjére juthassanak.
Sátán és követői a lázadás minden felelősségét egyhangúan Krisztusra hárították. Azt mondták, ha Isten nem fedte volna meg őket, akkor nem lázadtak volna fel. E makacs és kihívóan hűtlen őscsaló híveivel együtt megpróbálta megdönteni Isten kormányzását. Tiszteletlenül azt állították, hogy egy elnyomó hatalom ártatlan áldozatai, de végül el kellett hagyniuk a mennyet. Ugyanez a szellem, amely lázadást szított a mennyben, a földön még mindig lázadást sugal. Sátán ugyanazt a módszert alkalmazza az emberek között, amit egykor az angyaloknál. Az ő szelleme uralja az engedetlenség fiait, akik hozzá hasonlóan igyekeznek lerombolni Isten törvényének korlátait, és szabadságot ígérnek a parancsolatok áthágóinak. A bűn megfedése ma is gyűlöletes, és ellenállást vált ki az emberekben. Amikor Isten intő üzenetei érintik a lelki ismeretet, Sátán arra indítja az embert, hogy igazolja magát, és próbáljon másokat is rábírni a bűneivel való egyetértésre. Az ember, ahelyett, hogy hibáit kijavítaná, felháborodást szít a dorgáló ellen, mintha ő volna a probléma egyedüli oka. Az igazi Ábel napjaitól fogva mindmáig ez a lelkület mutatkozik meg azok ellen, akik elmerik ítélni a bűnt. Sátán, aki a mennyben Isten jellemét hamis színben tüntette fel, és alkotóját szigorúnak és kegyetlennek bélyegezte, az embert ugyanezzel az eszközzel vette rá a bűnre. E sikere után kijelentette, hogy Isten igazságtalan korlátozásai okozták az ember bukását, miként az ő lázadását is. De az örökkévaló Isten kinyilatkoztatja a maga jellemét. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Isten megvédte trónja becsületét, és kinyilvánította igazságosságát, amikor Sátánt kiűzte a mennyből. De amikor az ember a hitehagyó lelkület csalásainak engedve vétkezett, Isten bizonyságot tett szeretetéről azzal, hogy egyszülött fiát halálra adta az elbukott emberért. Az engesztelésben megmutatkozik Isten jelleme. A kereszt súlyos érvelése az egész világegyetem előtt bebizonyítja, hogy a bűn útjáért, amelyet Lucifer választott, semmiképp sem lehet Isten kormányzatát vádolni.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek, Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, sereg!

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladásorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára.

0: Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus eljöttetek, és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is, a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül Ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy, hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi mullandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könyv, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony, hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekben, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például Ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én Istenem felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi a nyugati emberek mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsináltak ezt a programot. Itt napra, percre, minden, meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának, a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr nagynapjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek az Ószövetségben messiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a messiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, a csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van. Mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy messiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos messiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a Mesiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométer? Nyárad-Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audi-val, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, messiási proféciát, a keleti bölcsek egyet, kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben? Az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön, és amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti. Szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma? Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében, ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, ige hirdetésem az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a két szárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hat szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém, vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás, Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni

látszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel próféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi 1-2 évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az Adventista Egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelen való tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézus azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben, már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat,
Az első az a 10 szűz

0: példázata. A tíz szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek figyeljétek meg ezeket a szövegeket. Amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers. Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangéliumnak 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére. És Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztus hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választadok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közel jövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a buza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar, és a hamar, de az előtt még meg kell történnie ennek, meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika lelkhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi belieknek azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával ne száll az égből, és feltámadnák először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel próféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássunk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja. Sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, hogy tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Mert egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra, mert Isten országa, ami szívünkben van, a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.

sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: hit, remény, szeretet.
1: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta: a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztényé lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja: aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés: hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen. De hogy nem mindenki hisz, az bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja: azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében: tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok, mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtedett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ésaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyeledtek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kart élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kérj Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli istentiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte: van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felé nyújtván mondja: vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve, ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségben.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Sors kérdések.
1: Isten igéjét a rómabeliekhez írott levélnél nyissuk meg. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvassuk a 8. fejezetnek az első versétől. A mai témánknak az a címe, mit jelent a Jézus Krisztusban való élet? És erre válaszol Pál a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében az első verstől. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és bölcsesség. Mert a testnek gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztusnak lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentéseinek tekinthető az, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk, Jézus Krisztusban vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze ezzel a kijelentésével az igének, hogy mi Krisztusban vagyunk. Aki Jézus Krisztusban van, az mindenek előtt azt jelenti, hogy beleoltatott, mint a szöllővessző a tőkébe. Benne van, össze van forva vele, egyé vált vele. És ebből adódóan ez az ember gyümölcsöt fog teremni, a lélek gyümölcsét. Ha valaki Krisztusban van, azt mondja a Szentírás, az új teremtés, a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ezért mondja Pál, éppen ezért élek most már nem én. Én meghaltam. Én most már Krisztusban élek, és bennem pedig Krisztus. És még egy olyan ígéret is van, hogy aki Krisztusban marad, az egy sem esik bűnbe. Ugye az újjászületés gondolatáról az előző alkalom, amikor tanultunk, akkor érintettük ezt, hogy ez hogyan lehetséges. Pál apostol itt nem olyan dolgokról beszél, amit majd valamikor elérhetünk egyszer. És nem is olyan dologról beszél, ami csak néhány kiváltságos személynek a jutalma. Hanem Pál apostol egy olyan tényre utal, ami mindazokra vonatkozik, akik Jézus Krisztusban vannak, akik őt elfogadták. Ezért azt mondja az apostol, hogy akik Jézus Krisztusban vannak, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk ezeknek. És ugye itt az Isten ítéletére vonatkozó kijelentésről van szó. Azért szó, ahogy kezdi az apostol, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatásuk. Ez a azért, ez egy visszautalás Pálnak egy korábbi kijelentésére, illetve több kijelentésére is. Tulajdonképpen visszavezet bennünket egészen az első fejezetig, ahol a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az igaz ember pedig hitből él. Egész idáig visszavezet ez a meghatározás. Ezért kell Jézus Krisztusban lenni, hit által belőle élni, belőle meríteni azokat a lehetőségeket, ami által én megállhatok az Isten előtt. Mert ha Jézus Krisztusban elrejtett élettel élek, akkor nincsen már semmi kárhoztatásom. Akkor már megállhatok az Isten ítélő széke előtt. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy miért nem kell keresztül mennünk azon a test ellen vívott reménytelen küzdelmen, amiről a 7. fejezetében ír az apostol. Miért nem kell kétségbe esnünk, ahogy a 7. fejezetet zárja le az apostol, amikor szinte felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg, és hogy lesz tovább? Mert amíg Krisztusban vagyok, addig kívül állhatok a kárhoztatás minden határán. Ez a szó tehát, ez a azért, ez a Krisztusban elnyert lehetőségekre való visszautalás, ez tulajdonképpen a szabadulás útvonalára mutat rá, hogy Krisztusban nyerhetek el mindent, ami által felszabadulhatok a kárhoztatás minden következményétől. Nem azért nem leszek kárhoztatva, mert már szent életet élek, mondja az apostol, hanem azért, mert Krisztusban vagyok. Ez a kulcsa és ez a titka. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkaknak a vallomása. Ennél sokkal többre van szükség, bár nagyon sokan a keresztények közül megelégesznek azzal, hogy csak Jézus nevére hivatkoznak. Ahogy a szőlővessző üde növekedése, vagy éppen a szőlővesszőnek a beteges elsorvadása jelzést adnak arról, hogy a szőlővessző milyen kapcsolatban van a tőkével. Ha azt látjuk egy vesszőről, hogy sorvadnak, hervadnak le a levelei, és szárad el a vesszőnek a kérge, akkor biztosak lehetünk abba, hogy az élő folyamat a tőkével valahol megszakadt. És ez ugyanígy van a hívő ember életében is. Pál apostol szerint van egy pont, amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál apostol azt mondja, ezek nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet ezt a gyakorlati életbe megvalósítani? Mikor mondható el rólunk, hogy mi már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Mindenki, amikor maga felé fordul az önvizsgálat tekintetével, és látja a saját lelkéletének az árnyékos oldalát, látja a kilátástalan helyzetet, és az Isten által elénk állított célt, akkor egy kicsit úgy elbizonytalanodunk. Pál apostol éppen ezért állít egy nagy dilemma elé bennünket, és azt kérdezi szinte, hogy mi most test szerint vagy lélek szerint járunk? És erre választ kell magunkba keresni és találni. Mert azt mondja az apostol a felolvasott szakasz 5. versében, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis annak ténye, hogy mire gondolok szívesen. A szívem állapotáról tesz egy nagyon határozott bizonyságtételt, hiszen a szívből származnak a gondolatok. És amivel a gondolataim foglalkoznak, olyan a szívem. Erről tesz bizonyságot. Ezért mindkét nagy hatalom, Isten is, meg Sátán is, az ember szívének uralma után a gondolatait szeretné uralni és irányítani. Sátán ennek érdekébe felvonultatja a kísértéseit, mert azt szeretné, hogy a kísértése megfogadjon a gondolatomban, hogy aztán bűnt szüljön. És amikor valakiben megfogan a kísértő gondolata, és eljátszadozik vele, akkor már szinte biztos a ellenség sikere. Ugyanakkor viszont nem csak az ellenség, hanem maga az Isten is arra törekszik, Pál apostol fogalmazza ezt meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy ő foglyul szeretné ejteni a mi gondolatainkat. Mert amíg az Isten dolgaival foglalkozik a gondolatom, addig a kísértő nem tud velem mit kezdeni. És nem vagyok kiszolgáltatott helyzetben. Hanem az Isten vezetése, a Szentlélek vezetése alatt egy biztos úton haladok. Ezért nagyon fontos az, hogy mivel foglalkoznak a gondolataim. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. De a lélek szerint valók a lélek dolgaira gondolnak. Ott van a gondolatuk. A lélek szerint járó ember mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, ahogy az apostol szavait idézem, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek. A lélek szerint vezetett ember ilyen dolgokon gondolkodik szívesen. Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már szinte azt bizonygatja, hová vezet, ha valaki test szerint gondolkodik, és hová vezet az, ha valaki lélek szerint gondolkodik. Azt mondja az apostol, hogy a test gondolata halál, a lélek gondolata viszont élet és békesség. Sőt, még tovább mondja, hogy a test gondolata nem csak halál, hanem ellenségeskedés az Istennel. Szomorú tény, hogy a bűnben született ember szívének gondolatai mindig testi, romlott, ebből mindig az Istennel szembeforduló, ellenséges érzésből fakad. Ez a körülmény azonban, amikor az emberben már tudatosodik, hogy milyen úton is haladok, akkor egyfajta nyugtalanságot támaszt, majd később félelmet támaszt, aggodalmaskodást, de soha se ad egy igazi békességet és nyugalmat. A lélek gondolata viszont azért mondja az apostol így, hogy élet és békesség, mert nem csak, hogy az életet biztosítja számunkra, hanem már most a jelen pillanatban is átélhetjük, hogy az Isten békessége áramlik szét a mi lelkünkben. Jézus éppen ezért mondja azt, az én békességemet adom nektek. Nem azt, amit a világ, és nem is úgy. Isten más módon, másfajta békességet ad. Az ő békessége nem a körülményeknek a függvénye. A körülmények nem is bírják befolyásolni, mert ez a békesség, a Jézusi békesség a szívben van, belül, a belső emberünkben. Pál apostol még azt is elmondja az érvei között, hogy akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Ezt azért mondja, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, mondja az apostol. Mivel Isten a törvényében fejezte ki akaratát, a törvényében fejezte ki az ő jellemét, a törvényében ölt testet az Isten szeretete, ezért ha valaki a törvény nem akarja cselekedni, még akarata sincs arra, hogy cselekedje, az egy egészen más kérdés, hogy milyen szinten tudja, miután már akarja. De ha valaki még nem is akarja, na ezért ez nem lehet kedves az Isten előtt. Abból fakad, mert a test szerint valók csak a test dolgaira gondolnak. És ki mire gondol szívesen, azzal szeret foglalkozni is szívesen. És arra mindig talál is időt. És mindig más dolognak a rovására talál időt. És így van ez a test és a lélek küzdelmében is, hogy a testiesen gondolkodó ember a lelkélet rovására talál időt, hogy olyan dolgokon gondolkozzon és foglalkozzon, ami a testies vágyait elégíti ki. Még a lélektől vezetett ember, aki a lélek szerint gondolkodik szívesebben, az inkább a testies dolgok rovására, a lelki dolgokkal foglalkozik többet. Mert ez élteti, ez elégíti ki, ez ad neki örömet. És szívesebben lemond inkább olyan dologról, ami e világhoz köti, az e világ dolgaihoz, a világ kínálatához, a testies vágyakhoz, csak hogy az Isten dolgaival foglalkozhasson. A lélek szerint járó emberek szívesen gondolkodnak Isten törvényéről annyira, hogy maga Dávid, akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten szíve szerint való ember volt, azt írja az első Zsoltár második versében, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már testvéreim úgy, hogy éjjel felébredtetek, és nem akartátok ugyan, csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól, egy bibliai történetről, egy bibliai igazságról, vagyis valamilyen lelki dologról gondolkoztok. Vagy voltatok-e már úgy, hogy még akár ilyet is álmodtatok? Én nagyon sokszor éltem már át olyat, hogy azt álmodtam, hogy készülök egy prédikációra. És végig álmodtam azt, hogy hogy dolgozom ki a prédikációmnak a jegyzetét. És tudjátok, milyen boldog voltam, amikor felébredtem? Ennél szebb álmot el se tudok képzelni. Az Isten foglyul tudja ejteni a gondolatainkat. És éppen ezt akarja az Úr. Hogy még álmában is ad az ő kedvesének, ahogy olvassuk az igében. Milyen csodálatos dolog az, amikor az Isten dolgaival foglalkozunk, még éjjel is. Nem azért, mert eleve így határoztuk el, hanem az Isten lelke foglyul ejtette a gondolatainkat. Na ez az, amiről Pál apostol beszél. Viszont, hogyha még éjjel is ilyenen gondolkoztok, akkor az csak azt jelenti, hogy ez a kedves számotokra. Mert még nappal is szívesen foglalkoztok vele. Mert éjjel csak olyan dolgok jutnak eszébe az embernek, akár ébren van, akár alszik, amivel napközben is szívesen foglalkozik. Az érveinek felsorakoztatása igazából még egy összehasonlítást tesz Pál apostol a végső kimenetelét illetően, hogy mi a test szerint járó és mi a lélek szerint járó ember között a különbség. És azt mondja, egyik oldalon a test holt a bűn miatt. Ezért, ha test szerint éltek, akkor meghaltok. A másik oldalon azt mondja az apostol, hogy a lélek az ellenben élet az igazságért. Ezért, ha a test cselekedeteit ezzel a lélekkel megöldöklitek, az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik. Test szerint jár, vagy lélek szerint jár. Pál szeretne mindenkit biztosítani arról, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben vagytok. De ehhez a kijelentéséhez azonnal hozzáfűzik egy másik megjegyzést is. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. Tehát először kimondja az apostol, mint egy bátorításként, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. És ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy őszinte önvizsgálathoz szeretne vezetni bennünket, hogy a Krisztus nevére való hivatkozás az ne csak egy vakmerő elbizakodottságnak a vallomása legyen. Ne csak önhitten mondjuk ki azt, hogy igen, én Krisztushoz tartozok. Mert Pál is tudta azt, amit Máté, Jézus tanítványa lejegyzett az evangéliumában. Sokan mondják majd Jézusnak ama napon, Uram, Uram, mi hozzá tartozunk, a te nevedről neveztetünk, a te utcáidban jártunk, te tanítottál bennünket, a te nevedbe hatalmas dolgokat cselekedtünk, és Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Éppen ezért nagyon fontos ezt a kérdést őszintén vizsgálni, a saját életünkre, esetünkre lebontva, én hová tartozom. Pál az előzőekben elmondott érvei által azokkal a kérdésekkel szeretne szembesíteni, hogy mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban. Amit ugye nem tud ellenőrizni senki. Egyetlen ember se lát bele a te gondolatodba, hogy mivel foglalkozol. Mi az, amit dédelgetsz, amihez mint egy dédelgetett dologhoz újra és újra visszatér a te gondolatod? Mi ez? A lélektől van? Vagy a testből fakad? Érzed-e a lélek munkálkodását és a vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni a Szentlélekkel? Mert így olvassuk az igében, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezérel. Engeded-e magadat vezettetni a lélektől? Vagy állsz egy helyben, elnézést a kifejezésért, mint a csökönyös szamár, amely lecövekeli magát, és semmilyen késztetésre nem akar elindulni. Tapasztalod-e azt, hogy Isten foglyul ejti a gondolataidat? Újra és újra rajta kapod magadat azon, hogy már megint az Isten dolgairól gondolkodtam. És milyen csodálatos. Tapasztalod-e ezt? Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? És azokra az isteni kívánalmakra, amikben Isten az ő elvárásait állítja elénk. Mert Dávid azt mondja, hogy az Úr törvényében kell, hogy gyönyörűségem legyen. Gyönyörködve tudok-e az isteni kívánalmakra gondolni? És kész vagyok-e együttműködni Istennel abban, hogy a test cselekedeteit, a test kívánságait a lélekkel megöldököljem. Mivel Pál apostol a leveleinek írása közben is sokszor a magasan képzett teológus fejével gondolkodott, ugye Péter meg is jegyzi, hogy vannak Pál írásaiban olyan részek, amik nehezen érthetők, bár Péter írásaiban is vannak ilyenek, de éppen ezért esetenként félreérthetőnek tűnik Pálnak az írásaiban, illetve nehezen érthetőnek tűnik sokszor az, amit Pál ír. Pál szerint az Isten fiai nem azért minősülnek lelkieknek, mert tökéletesen tiszták. Nem azért, mert a bűn minden befolyásától mentesek, hanem csak azért, mert ők újjászülettek, és a bennük elkezdődött új élet folyamatosan megújul. Mindig többet és nagyobb részt uralva a belső emberükből. Amikor Pál a korintusiakhoz írott levelét írja, akkor azt írja többek között, hogy a mi külső emberünk az megromlik, de a belső mindazonáltal napról napra megújul. Nem azért mondja Pál rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna, akkor nem írta volna le azt a summázó megjegyzését, mely szerint a 10. versben olvashatjuk ezt, ha Krisztus ti bennetek van, tehát Krisztus már ti bennetek van, és mégis a test holt a bűn miatt. Érzitek a különbséget? Mi ezt sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Úgy gondoljuk, Krisztusban lenni az azt jelenti, hogy teljesen megszűnt az életembe a bűnnek minden jelenléte. Miközben Pál pedig azt mondja, hogy aki Krisztusban van, ott még mindig a test holt a bűn miatt, csak a lélek, a belső ember, az Isten által belém teremtett új természet, na ez él az igazságért. A test tehát még akkor is holt a benne lévő bűn miatt, amikor már Krisztus benne lakozik. Egyébként ez a kijelentése Pálnak itt ebben a fejezetben egy visszahivatkozás arra megállapítására, amit a 7. fejezetében is kimond már. A 7. fejezet 25. versében találjuk meg ezt, amikor azt mondja az apostol, hogy az elmémmel már az Isten törvényének szolgálok, de a testemmel még mindig a bűntörvényének. És ez az, amire az apostol itt azt mondja, hogy az elmémmel azért szolgálok az Isten törvényének, mert én bennem a Krisztus lelke lakozik, és én már újjászülettem, és én már abban találom a gyönyörűségemet. De még vannak időszakok, amikor a testemmel ennek ellenére mégis a bűnnek szolgálok. Ha Pál apostol tökéletesnek gondolta volna a lélek szerint járókat, olyan tökéletesnek, hogy ezek már semmilyen bűnt nem követnek el, akkor nem írta volna le azt, hogy nektek, akik már lélek szerint jártok, meg kell, hogy elevenedjen a ti halandó testetek, a bennetek munkálkodó lélek szerint. Hiszen ha nincs már jelen a bűn, akkor mitől kell megelevenedni? Minek kell meghalni? Akkor nem kellene a lelki élet megmaradása érdekében a test cselekedeteit folyamatosan öldökölni. És itt nem is ezt a szót használja az apostol, hogy megölni, mert az egyszerre történik. Hanem ezt a szót használja, hogy öldökölni, és ez egy folyamatnak az eredménye. Folyamatosan megölni azt, ami még a testhez köt. Miközben tehát egyik oldalon szeretné elejét venni az apostol a kijelentései miatt felmerül félreértéseknek és bizonytalanságoknak, ugyanakkor a másik oldalon viszont a könnyelműségtől és az elbizakodástól szeretne megóvni és megkímélni mindenkit. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik. Akikben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Lélek szerint való tehát csak az az ember, akiben Krisztus lelke van. Akiben nincs, az nem is Krisztusé, egyáltalán. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondhatjuk el, hogy bennünk lakozik, ha vezető szerepet adunk át neki az életünkben. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ezt a vezető szerepet át kell engedni a léleknek. Nem az énem kell, hogy meghatározza az irányt és a célt, hanem a Szentlélek vezetésére kell, hogy hagyatkozzak. Pál a lélek vezetésével kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Vagyis ha a léleknek kell uralni és vezetni bennünket, akkor az ő akaratához kell igazítsuk a lépteinket. És nekem állandóan azt kell keresnem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Pál is, aki ezt írja, ott a damaszkuszi úton, amikor Jézussal találkozott, emlékeztek, mi volt az első gondolata? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, ez a lélektől vezetett embernek a természetes reflexe. Már eleve tudatosan keresem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És ha spontán helyzetbe kerülök, akkor pedig kapásból az Istenhez fordulom, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor a lélek megmondja, hogy mit tegyek. Ahogy Pálnak is megmondta. De Pálról fel van jegyezve, hogy Pál azt mondta, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Vagyis abszolút nem mérlegeltem, hogy amit az Úr mondott nekem, az tetszik-e nekem, egyetértek-e vele, összhangban van-e az én akaratommal, meg célommal. Semmilyen fölvetés nem jött elő. Ezt mondja Isten, akkor a többi mellékes. Akkor az a fontos, hogy mit akarsz te, Uram. Ellen White-nak van egy nagyon értékes gondolata azzal kapcsolatban, ha a lélek vezet bennünket, akkor mi tulajdonképpen folyamatosan megtanuljuk az Isten akaratával való összhangzatos életet. Ugyanis ezt írja Ellen White, hogy az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat, de ahhoz, hogy az örök sorsunkat eldöntő jellem bennünk kialakuljon, ahhoz először szokássá kell tenni azt, hogy az Isten akaratát cselekesszük. Amikor még nem természetes ezt tenni. De mivel a lélek erre késztet, és erre biztat, ezért ezt teszem, mert az Úr mondja. Mert akik Jézus Krisztusban vannak, azok nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Vagyis a lélek

szeretnél, hanem azt teszed, amit gyűlölsz, amivel szembe van fordulva az akaratod, de most mégis beleestél, akkor azt mondja az Úr, akkor nem te tetted, mert nem volt benne az akaratod. És Isten külön választ téged, a te személyiségedet, attól a cselekedettől, amit az akaratod ellenére mégis elkövettél. Nem volt benne az akaratod. Te küzdesz ez ellen. Te meg akarsz szabadulni ettől. Te győzni akarsz e fölött. Csak most nem sikerült. Gyenge voltál, erőtelen voltál. De nincs benne a szándékod és az akaratod. Isten tehát külön válassza a személyt és a cselekedetet. A cselekedet a test szerint történt. De az ember, ő lélek szerint akar járni. Ezért van külön választva. És éppen ezért azt mondja Pál, amikor kijelenti, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, előtte azonban hozzáteszi, mielőtt ezt a kijelentését elmondaná. Éppen ezért mi senkit nem ismerünk többé test szerint. Ugyanúgy akarunk viszonyulni mindenkihez, mint ahogy az Isten viszonyul hozzánk. Ne féljünk felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét. Sokszor egyfajta félelem és szorongás fog el bennünket, hogy ki merhetem mondani azt, hogy én bennem a Krisztus lelke lakozik? Ki kell mondani, nem kell félni. Azt mondja Pál a Tituszhoz írott levelében, hogy nektek, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, arra akar tanítani, hogy tagadd meg a hitetlenségedet. Ha egyszer az Isten ezt ígéri, és ezt mondja az igében, akkor ne engedj semmiféle más bizonyságtételnek és kijelentésnek.

Ne féljünk hát felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét, sem tudomásul venni és bátran megvallani. János apostol levelében azt olvashatjuk, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk még, hogy a holnap mit hoz. Nem tudjuk még, hogy mivé leszünk a jövőben. De most, a jelenlegi állapotunkban igenis tudnunk kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk-e vagy sem. Meg kell tudni vallani azt, hogy elfogadtam Jézus személyes megváltómnak, vagy nem fogadtam el. Meg kell tudni mondani azt, hogy mi az, amivel szívesebben foglalkozom. Hol vannak a gondolataim, az érzéseim? Keresem-e az Isten akaratát? Gyönyörködök-e az Isten törvényében még akkor is, ha ennek ellenére sokszor erőtelennek bizonyulok? Nézzetek Dávidra, akiről azt mondja a Biblia, hogy az Isten szíve szerint való ember. De vajon azért, mert ő soha nem vétkezett? Nem ezért mondja a Biblia ezt. És hogy félre ne értsük, éppen ezért Dávidról is lejegyzi azokat a történeteket, ahol erőtelennek bizonyult, ahol fölé tudott kerülni a bűn. De ezt nem Dávid megszégyenítésére, hanem az utókor bátorítására, hogy Isten ilyen elkülönítetten tudja kezelni az ember személyét és a bűn. Dávid is gyönyörködött az Isten dolgaiban, neki ez volt a kedves dolog, ezért Isten ki is mondja róla, hogy a szívem szerint való emberő. Miközben pedig Dávid a másik oldalon egy gyenge, esendő, erőtelen, botladozó és bűnös ember volt. De ezzel együtt ő mindig kereste azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És Dávid ezt akarta tenni. Így vezette őt a lélek, így nyilatkozott meg a mindennapjaiban. Kedves testvéreim, nekünk is ebbe az irányba kell engedni magunkat vezettetni a lélektől. Elkezdő esetben, ha nem engedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, akkor talán úgy járunk, mint Péter a főpap udvarában, hogy még meg is tagadjuk Krisztus, mintha semmi közünk se lenne hozzá. Meg kell értenünk, és hitáltal el kell fogadnunk, hogy többé már nem Ádámban való emberek vagyunk, hanem Krisztusban való Isten fiak. És ennek a megértése egy hatalmas továbblépést jelent, mert ezzel Isten egy biztonságtudatot ad számunkra. Mert igaz ugyan, hogy Ádám által, egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, és az egész világra elhatott a bűn, így a mi életünkre is, de a Szentírás ezzel szembe állítva azt mondja, hogy azonképpen egynek engedelmessége által mindannyian igazakká válhatnak. Te is, meg én is. Ezért az erőfeszítésünk és az igyekezetünk ne arra irányuljon, hogy eljussunk a Krisztusban való életre, mert ezt az újjászületéssel már elnyertük. Sokkal inkább azon igyekezzünk, hogy ez az élet, a Krisztusban való élet ne gyengüljön el bennünk, ne haljon el, ne erőtelenüljön meg, hanem hatalmasan megerősödjön és kiteljesedjen. Pál apostol az efézusiaknak írott levelében éppen ezért mondja ki azt, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, és hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. Testvéreim, ennek az igének az a summázata, ha Krisztusban van valaki, ha Krisztussal helyet cserélt, mert elfogadta személyes megváltójának, akkor Jézus az ő helyébe lépett. Helyette meghalt a Golgotán azért, hogy ő pedig a bűnös pozíciójából átlépjen a Jézus pozíciójába, az Isten fiának a pozíciójába. Így lehetünk ő benne. És amikor ezt a hitben végrehajtott helycserét az én életem részévé választom, akkor többé nincsen semmi kárhoztatásom, mert ettől kezdve már Krisztusban vagyok. Ha engedem magam a lélektől vezettetni, mivel a Szentlélek akarja megszabni az életem irányát, akkor a lelkemet, az értelmemet rá kell hangolni az Isten lelkének a vezetésére. Hogy mindig érezzem, mindig halljam a Szentléleknek a vezető hangját. Emlékeztek, hogy a Jelenések könyvében, a gyülekezetekhez küldött üzenetekben, mivel fejeződik be minden üzenet?
Azt mondja a Szentírás, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Akinek a gyülekezetben van füle, azaz a lelkének van füle, az hallani fogja a lélek hangját. És a Szentlélek mindig mondani fogja, hogy merre menjél, milyen irányba haladjál, és milyen ütemben haladjál. Testvéreim, hangolódjunk rá a Szentlélek hangjára, és ha felismerjük a hangját, akkor ő biztosan vezetni is fog bennünket a hitélet útján, és akkor a lélek szerint fogunk járni. Még akkor is megtörténhet, hogy elesünk, elbotlunk, meggyengülünk, mert mi sajnos nem tudunk kitartóan a lélek vezetésére hallgatni és azt követni. Mi sokszor elengedjük még a lélek kezét, és mindig akkor következnek be ezek a visszazuhanások, ezek a megbotlások, ezek az elesések. De akit a Szentlélek vezet, az soha nem esik el úgy, hogy ott maradjon. Az mindig fel tud állni, és újra elindul. Ezt jelenti a Szentlélek vezetése. És aki ezen az úton halad, na, azok az Istennek fiai. És azok többé nem test szerint járnak, mert már nem abban találják a gyönyörűségüket, nem ott időznek szívesen a gondolataik, hanem egy egészen más területen, azon a területen, amit maga az Isten mutat és villant fel előttük. Segítsen a jó Isten, hogy ez mindannyiunk életében így legyen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami jelentős előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. A közzétett eredmények azt mutatják, hogy a szupermarketekben is kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. Kedves hallgatóink, többet a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb töredéket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

jó az, hogyha új recepteket tanulunk, és elkezdünk egy fokozatot, elkezdünk húsmentes napokat beiktatni. Én úgy mondtam le annak idején, 24-25 éve a húsról, hogy kedden azt mondtuk a feleségem, hogy többet nem eszünk húst, és jött a szerda, már nem ettünk, és azóta egyszer ettem húst. De ugye azt mondtam, ne tegyünk senkit a saját magunk mércéjévé. Tehát nem kell mindenkinek így döntenie, de így is lehet dönteni, ilyen radikális módon, akkor is, hogyha nincs semmi baja az embernek önmagában. De ha már elkezdek egy-egy napot kihagyni, és azt mondom, ma nem eszek semmi húst, vagy egy nap, egy héten kétszer nem eszek húst, már akkor is eredményt tudok elérni, tehát érdemes kipróbálni, aki még most kezd el ebben a dologban változtatni, hogy kezdje el mindenképpen csökkenteni. Az emberek át egy nap ötször esznek, tehát aki azt mondja, már csak egyszer esznek, az is eredmény, de az a kevesebb jó eredményt fogok elérni, ha csak így tudom megvalósítani. Ugyanakkor fogom csökkenteni a fehérje mennyiségét is, és a fehérjének a minőségét is fogom csökkenteni azzal, hogy nem állati, hanem növényi fehérjével fogom táplálni a szervezetemet, aminek sokkal jobb a fehérje tartalma, és sokkal könnyebben tudja a gyomor megemészteni. Jó lenne, ha csökkentenénk a hozzáadott cukrokat, mézzel édesítenénk, fruktózzal, aszalmányokkal, nagyon veszélyes dolog, mert önmagában senki nem eszi úgy cukrot, hogy teáskanál, meg kávéskanál, van aki, mert annyira édes szájú, de az italénk a boltokban tele vannak különböző cukrokkal. Tessék megnézni egy csemege kukoricát, nem? Dobozos. Cukor, víz, só, kukorica. Vagy nézzük meg egy vegetát. Sok-sok minden cukor. Szörpökről ne is beszéljünk. Tehát mindenben beletesztik a cukrot, sok-sok sót, azért, hogy én többet vegyek belőle, és arra késztessen, hogy többet egyek belőle. Az édes ízzel próbálnak erre bennünket rávenni. Ugyanakkor, hogyha megeszek egy datóját, egy szalcilvát, akkor nem kívánom azt, hogy többet vegyek belőle, nem, hanem megettem, finom volt, elteltem, nem kell bele megenni még 15 szemet. A csokit meg addig eszem, míg el ne fél az egész tábla. Tehát kezdjünk el egy kicsit másképp édesíteni. A legjobb, amit szoktam javasolni, a legtermészetesebb, a datója szirup. Tehát fogom a 6 szem datóját, vagy 12 szem datóját, megmosom, kimagozom, beteszem a turmixgépbe, teszek hozzá egy-két deszi vizet, föltürmixolom, és kész a folyékony édesítőszer. És már is megoldottam az édesítést. Nem kell feltétlenül cukorban gazdag ételeket fogyasztanom. Tehát mindenképpen jó lenne elhagynunk a különböző cukrokat. A mesterséges édesítésben is beszéljünk, jó? Ez egy külön téma, egyáltalán nem javaslom a fogyasztásokat. Egy nagy zsákutca az ember számára ezek fogyasztás, és betegséget okoz egyértelműen. Fontos lenne, hogy növeljük a folyadékbevitelt. Gondoljunk csak arra, hogy a gyermekeknek a testének a 85%-a víz, a felnőtt embernek a szervezetének a 70%-a víz. Amikor valaki elmúlt 60 éves, akkor lecsökken ez 65%-ra. Tehát egy 60 év fölti embernek még fokozottan jobban kell figyelnie arra, hogy elegendő legyen a folyadékbevitel. És a legjobb folyadék a víz az ember számára. Tehát vizet kell inni, és megfelelő mennyiségben legalább 2-2,5 litert naponta, hogy feltöltsük magunkat. Az a probléma, hogy az ember, hogyha nem iszik vizet, akkor lesz tudunk róla szokni. Sok idős ember nem is kívánja vizet, mert leszokott róla. Tehát újra tudatosan oda kell tenni a kis vízünket, mindig szem elé, hogy kéznél legyen, hogy arra késztessen, hogy ott van, és látom, hogy benne van, akkor ebből nekem inni kell. És akkor tudatosan rá tudom szoktatni magamat arra, hogy elkezdjek vizet inni, és többet, mint amit eddig ittam. Tudom, a Coca-Colát könnyen meginni. Fontos az, hogy módosítjuk a konyhatechnikai eljárásainkat, tehát a szokások rabigába tartanak bennünket, megbilincsenek bennünket. Ugye édesanyám úgy szokta főzni az ételt, mondják sokan, hogy jó kis zsírt tesz a pörköltbe, jó vastagon, vagy megönti az olajos kannát, nem? Úgy szoktuk a pörköltet, nem, hogy jó, sok hagyma, olajon megdíszteljük, aztán majd teszem hozzá több összetevőt. Most meg azt mondjuk, hát nem így kéne a dolgot, nem olajban kéne sütni az ételeinket, inkább egy pici vizet tessék azt hagymát megpárolni, és amikor már üveges,
és előtte le kell sózni a hagymát, mielőtt megpárolnám, azt meg hozzáteszem, tehát lesúztam a hagymát, pici vízzel megdínsztelem, amikor üveges, akkor folytatom az étel készítését tovább, és beleteszek minden összet, ahogy eddig szoktuk készíteni, és olajat mikor teszem bele? A legvégén majd, akkor, amikor már kész az étel, és akkor már nem főzöm, nem hevítem, nem forralom az ételt. Hát de hát ez nem így szoktuk, szokták mondani az emberek. Jó, nem így szoktuk, persze, nem így szoktuk, de ez a szokás ide vezetett, hogy ennyire beteg a mai társadalmunk. Szinte nem látok olyan embert az ismerési körömbe, ahol ne lenne valami betegség a családban. Nem is egy, hanem több is előfordul egy családon is belül. Tehát az, hogy hogyan sütök, az, hogy hogyan rántom be az ételemet, ha csak készítek egy cukorborsó főzeléket, fogom a cukorborsót, fölteszem egy kis vízzel, szépen megpárolom, és utána jönne a rántás. Akkor most nem rántunk, hanem azt mondom, teszek hozzá, amikor már kész, egy kis rizstejport, elkeverem vele, még rottyantok vele egy 5 percet, aztán kész a cukorborsó főzelék. Ennyi volt az egész. Vagy fogom magamat, és a levesemet, azt úgy rántom be, hogy amikor megfogtam, fogom a turmészgépet, kiveszek evőkanállal, merőkanállal, egy-két merőkanál mennyiséget beteszem a turmészgépbe, fölturmixolom, és visszajöntem a levesembe. És már is be van sírítva a levesem. Teljesen más technikák, új módok, és akkor még ezt lehetne kicsit fokozni, akkor egy kis fokhagymát nyomok bele, úgy frissen, a legvégén az íze kedvéért. És amikor már teljesen kész volt a levesem, akkor fogom egy nagyon picit langyítok az olajon, és becsöppent egy nagyon kicsi olajba, teszek be a piros paprikát, és úgy öntöm a levesnek a végére, vagy teszek egy kis tök magolajat a végére. De a legvégén. Tehát meg kell tanulnunk új konyha technikai eljárásokat, ezért érdemes járni aztán főzőtanfolyamra a klubba, hogyha van főzőtanfolyam. Nagyon fontos dolog az ember számára, hogy a tanárra nekem beszéljen arról a gyerekeknek, hogy muszáj reggelizni. Hogy ne jöjjenek úgy az iskolába, hogy nem volt reggeli. Akkor nem tudnak figyelni, megérznek, figyelmetlenek lesznek, és muszáj nekik nasolni valami édességet. Tehát, hogyha bőségesen reggelizünk, egy bőségesen elfogyasztott reggeli, az kellő üzemanyaggal lát el bennünket, beáll a vércukorszintünk optimálisra, beáll a vérnyomásunk optimálisra, tele leszünk energiával, tudunk dolgozni. Hú, ma reggel főtt müzlit reggeliztem, mákot összekeverve kukorica tejporral, kokusztejporral, ahol volt gazdagon meghintve, és akkor egy banánt, egy körtét, meg egy mandarint föltömixoltam, piros szőlőlébükű készült musta, és ezzel öntöttem nyakon a főtt műzlimet, amit egy 15 percig főztem előtte. Ez volt a reggelim. Úgy jól laktam tőle, alig akartam ebédelni. Tehát, hogyha jó alapos, bőséges reggeli van, és egy megfelelő adag, akkor úgy érezzük, hogy mehet a nap, és semmi gondom nem lesz, és nyugodtan tudok gondolkozni.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben egyebek mellett a tanulmány részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. 1543. május 24-én hunyt el Nikolaus Kopernikus lengyel szerzetes, a heliocentrikus világkép kora újkori megalkotója, a modern csillagászat előfutára. Kopernikus 1473. február 19-én született Krakkóban. Padovában és Ferrarában tanult matematikát, csillagászatot, görög nyelvet és orvostudományt. Miután visszatért Lengyelországba, a vármiai érsek orvosa lett, és kutatásokat végzett. De nem gubózott be a tudomány elefántcsont tornyába, részt vett a lengyel politikai életben is, az érsekség gazdasági irányításában és az 1519-21-es porosz-lengyel háborúban sikeres haditaktikusnak is bizonyult. Egyfajta polihisztorként egyszerre volt orvos, diplomata, közgazdász, katona, de leginkább csillagászati tevékenysége maradt fenn. Fromborki székhelyén obszervatóriumot rendezett be kutatásai számára, és az 1510-es években már vizsgálta a Mars és a Szaturnusz mozgását, körvonalazva a heliocentrikus világkép elméletének alapjait. Először 1507-ben gondolt arra, hogy a csillagászati számítások egyszerűbbek és pontosabbak lennének, ha az lenne a hipotézis, hogy a naprendszer közepe nem a Föld, hanem a Nap, azaz a Föld a többi bolygóval együtt a Nap körül kering. 1532-ben fejezte be a 6 könyvből álló De Revolutionibus Orbium Celestium című hatalmas munkáját, ami a naprendszer viszonyainak felvázolása után az évszakok-napszakok változását, a holdfázisokat és a bolygók eltérő fázisait tárgyalta. A tudós ezeket a jelenségeket a Föld keringésének és forgásának kombinációjával magyarázta. 1533-ban 7. Klemen pápa is értesült kutatásairól, és tetszettek neki az új tézisek, de Kopernikus mégis félt a nevetséges réválástól, főleg mivel matematikailag nem tudta bebizonyítani a heliocentrikus világkép helyességét, mert a bolygókat még körpályán képzelte el. Gondolatai halálának évében 1543-ban jelentek meg, így arról már lemaradt, milyen éles vitákat váltottak ki. A katolikus egyház 1616-ban tette indexre, és 1835-ig ott is maradt. Kopernikuszi forradalom névvel illetjük új világképét és tudományos módszertanát. A neki köszönhető szemléletváltás ott volt a csillagászatban, a fizikában, de a filozófiában is, és hatott az etikára és az ember felfogására saját helyéről a világban. Kopernikus a feljegyzések szerint a Fromborki székesegyházban hunyt el 1543. május 24-én, koponyájára és más csontjaira azonban 2005 nyarán bukkantak a régészek a dómban. A felfedezés nagy sikernek számított, mert már 2 évszázada keresték a sírhelyét, tájékoztat az index.hu portál. Új kutatások szerint a káliumban gazdag gyümölcsök, például a banán fogyasztása nagyban csökkentheti a magas vérnyomást. A magas vérnyomás vezető betegség és halálok a nyugati társadalmakban, mert étrendünk nagyon sok sót tartalmaz és kevés káliumot. Ezért is lehet, hogy a kór és szövődményei a szívbetegség, stroke vagy a vesebetegség főleg az iparosodott társadalmakban fordul elő.
Az eddigi ajánlások, amik főleg a sófogyasztás csökkentésére irányultak, most új megvilágításba kerülnek, hiszen úgy tűnik, a kálium bevitele legalább olyan fontos, mint a nátrium vagy a só mérséklése. A tanulmány egyik szerzője, Anita Leighton azt mondta, a káliumban gazdag élelmiszerekkel, például banánnal vagy brokkolival kiegészített étrend nagyon jó hatással van a vérnyomásra, és sokkal több pozitív hatással bír, mintha csak a sóbevitelt csökkentenénk. A nátrium és a kálium segít a szervezetnek elektromos jeleket küldeni az izmok összehúzódásához. A kutatásból az is kiderült, hogy sokkal könnyebben alakul ki magas vérnyomás a férfiaknál, mint a menopauza előtt álló nőknél, de ők jobban is reagálnak a nátrium és a kálium arányának kiegyenlítésére. Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Katerina Johnson és Laura Steinbergen kutatók a Mental Health Research folyóiratban közzétett eredményei azt mutatják, hogy az üzletekben kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. A probiotikumok olyan hasznos baktériumok, amelyek italok vagy tabletták formájában kaphatók az üzletekben, illetve természetes módon előfordulnak olyan élelmiszerekben, mint a joghurt, a fermentált sajt és a savanyú káposzta. A kutatás részeként fiatal, egészséges felnőttek egy hónapon keresztül szedtek Lactobacillust és Bifidobacteriumot tartalmazó probiotikumot. A szakemberek többféle módszerrel, köztük napi hangulati jelentésekkel, pszichológiai kérdőívekkel és számítógépes feladatokkal mérték a hatásokat. A Medical Express beszámolója szerint ez az első olyan tanulmány, amely napi hangulati jelentéseket használt a probiotikumok hatásainak értékelésére, és egyértelműen kimutatta, hogy azok csökkentik a szorongást, stresszt, fáradtságot és a depresszióra való hajlamot. Johnson kutató szerint a bél-agy kapcsolat különböző útvonalakat biztosít, amelyeken keresztül a bélben levő baktériumok befolyásolhatják, hogyan érezzük magunkat és viselkedünk, beleértve a bolygó ideget, az immunrendszert és a hormonokat is. A kutatók megfigyelték, hogy a probiotikumoknak körülbelül 2 hétre volt szükségük a negatív érzések csökkentéséhez, ami hasonló az antidepresszánsok hatás kezdetéhez, de fontos különbség, hogy míg az antidepresszánsok gyakran mind a negatív, mind a pozitív hangulatot tompítják, a probiotikumok csak a negatív érzéseket csökkentették. A tanulmány arra is rávilágított, hogy bizonyos személyiségjegyek befolyásolhatják, kik profitálhatnak a legtöbbet a probiotikumokból. Azt találtuk, hogy különböző jellemvonások leginkább a kockázat kerülő hajlam összefüggésben álltak a probiotikumok nagyobb hangulati hatásával, jegyezte meg Johnson kutató. Emellett a probiotikumokat szedő résztvevők valamivel pontosabban ismerték fel az arckifejezéseket, ami az érzelmi jelzések feldolgozásának javulására utal. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, a probiotikumokat nem szabad az antidepresszánsok helyettesítőjeként tekinteni. Steinbergen kutató szerint talán a jövőben a probiotikumokat célzottan lehetne használni korai beavatkozásként, hogy csökkentsük annak esélyét, hogy a negatív érzések mentális egészségügyi állapotokká, például depresszióvá fejlődjenek. Bár ennek megerősítéséhez több kutatásra lenne szükség. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben, mai műsorunk végéhez értünk.
Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban, a reménység hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem együtt tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Legutóbb egy nagyon komoly témával foglalkoztunk. A 29. fejezet tartalma a bűn eredete. Meghívom önöket, hogy tanulmányozzunk tovább. Azonban még mielőtt elkezdenénk a közös olvasást, készítsük fel lelkünket az üzenetre, amit ez a könyv szeretne számunkra közvetíteni, és hallgassunk meg addig egy néhány énekszámot.

A bölcs Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, míg nem az elégedetlenség szelleme nyílt, lázadássá érett. Sátán terveinek teljesen ki kellett bontakoznia ahhoz, hogy valóban

hogy céljait elérje. Nagyon ügyesen tudott hazudni, és a hazugság mögé bújva előnyt szerzett magának, még a hűséges angyalok sem voltak egészen tisztában jellemével, sem azzal, hogy tevékenysége hová vezet. Sátánt olyan nagy tisztelet övezte, és minden tettét olyan titokzatosság vette körül, hogy nehéz volt az angyalok előtt leleplezni munkájának igazi jellegét. A bűn, amíg teljesen ki nem bontakozott, nem tűnt olyan gonosznak, amilyen valójában volt. Mindeddig nem létezett Isten világegyetemében, és a szent lényeknek fogalmuk sem volt jellegéről és veszedelmes voltáról. Nem tudták, milyen borzasztó következményekkel jár Isten törvényének semmi bevevése. Sátán először az Isten iránti hűség tetszetős látszata mögé rejtette ténykedését. Azt állította, hogy Isten dicsőségét szolgálja, kormányzatát megszilárdítja, és a menny összes lakójának javát akarja. Miközben elégedetlenséget csepegtetett az angyalokba, ravaszul azt a látszatot keltette, hogy meg akarja szabadítani őket az elégedetlenségtől. Amikor azt bizonygatta, hogy változtatni kell Isten kormányzatának rendjén és törvényein, úgy tüntette fel, hogy a változtatásokra a menny összhangjának megőrzése érdekében van szükség. Isten igazságosan kezelte a bűnt. Sátán viszont azt a módszert alkalmazta, ami Istentől távol állt. A hízelgést és a csalást. Meg akarta hazudtolni Isten szavait, és az angyalok előtt hamis színben tüntette fel kormányzási módszerét. Azt állította, hogy Isten nem jár el igazságosan, amikor törvényeket és szabályokat ró a menny lakóira. Hogy a meghódolás és engedelmesség megkövetelésével csupán a maga dicsőségét keresi. Ezért be kellett bizonyítani a menny lakói és az egész világegyetem előtt, hogy Isten kormányzása igazságos, törvénye tökéletes. Sátán úgy tüntette fel, hogy egyedül ő akarja a világegyetem javát szolgálni. Mindenkinek meg kellett azonban látnia a bitorló jellemét és valódi céljait. Időt kellett adni ahhoz, hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát. Sátán a viszályért, amit ő okozott a mennyben, Isten törvényét és kormányzását okolta. Minden bajt az isteni uralkodás következményeként tüntetett fel. Azt állította, hogy ő meg akarja jobbítani Jahve törvényeit. Ezért nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy mi húzódik állításai mögött, és mi lesz akkor, ha megcsinálja javasolt változtatásait Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatnia őt. Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek állarc nélkül kell látnia a csalót. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már eldöntött tény volt, hogy nem maradhat tovább a mennyben. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra meggyőződésre kell épülnie, hogy Isten jó és igazságos. Mivel a menny és a többi világ lakói akkor még nem ismerték a bűn jellegét és következményeit, nem látták volna meg Isten igazságos és irgalmas voltát. Ha Sátánt elpusztítja. Ha Sátán azonnal megszűnt volna létezni, Istent inkább félelemből szolgálták volna, mint szeretetből. A csaló befolyása nem szűnt volna meg teljesen, és nem semmisült volna meg egészen a lázadás szelleme. A bűnnek be kellett érnie. Sátánnak az egész világegyetem érdekében, amelynek korszakai szünet nélkül peregnek, alaposabban ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vágyát igazi megvilágításban lássa minden teremtett lény, és hogy Isten igazságossága, irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon. Sátán lázadása

tanulságul szolgál a világegyetem számára az egymást követő századok során. Örök bizonyságul a bűn jellegéről és borzalmas következményeiről. A sátáni elv megvalósulása az emberekre és angyalokra gyakorolt hatása mutatja, mi következik Isten tekintélyének félretevéséből. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten kormányzatának és törvényének létével fonódik össze minden teremtményének jóléte. E lázadás szörnyű emléke örök időkön át védeni fogja a szent lényeket a törvényszegés természetének fel nem ismerésétől, a bűn elkövetésétől és a büntetéstől. A mennyben folyó küzdelem utolsó percéig a nagy bitorló igazolni próbálta magát. Amikor elhangzott a kijelentés, hogy sátánnak összes hívével együtt el kell a boldogság honát hagynia, a lázadó vezér arcátlanul kimondta, hogy semmibe veszi a teremtő törvényét. Megismételte azt az állítását, hogy az angyaloknak nincs szükségük irányításra, hanem hagyni kell, hogy tegyék azt, amit tenni akarnak, és akaratuk mindig jól fogja őket irányítani. Isten törvényeit a szabadság korlátjának bélyegezte és kijelentette. El kell törölni a törvényt, hogy a mennyei seregek a törvény korlátjától megszabadulva a lét magasabb, dicsőségesebb szintjére juthassanak. Sátán és követői a lázadás minden felelősségét egyhangúan Krisztusra hárították. Azt mondták, ha Isten nem fette volna meg őket, akkor nem lázadtak volna fel. E makacs és kihívóan hűtlen őscsaló híveivel együtt megpróbálta megdönteni Isten kormányzását. Tiszteletlenül azt állították, hogy egy elnyomó hatalom ártatlan áldozatai, de végül el kellett hagyniuk a mennyet. Ugyanez a szellem, amely lázadást szított a mennyben, a földön még mindig lázadást sugall. Sátán ugyanazt a módszert alkalmazza az emberek között, amit egykor az angyaloknál. Az ő szelleme uralja az engedetlenség fiait, akik hozzá hasonlóan igyekeznek lerombolni Isten törvényének korlátait, és szabadságot ígérnek a parancsolatok áthágóinak. A bűn megfedése ma is gyűlöletes és ellenállást vált ki az emberekben. Amikor Isten intő üzenetei érintik a lelkiismeretet, Sátán arra indítja az embert, hogy igazolja magát, és próbáljon másokat is rábírni a bűneivel való egyetértésre. Az ember, ahelyett, hogy hibáit kijavítaná, felháborodást szít a dorgáló ellen, mintha ő volna a probléma egyedüli oka. Az igazi Ábel napjaitól fogva mindmáig ez a lelkület mutatkozik meg azok ellen, akik elmerik ítélni a bűnt. Sátán, aki a mennyben Isten jellemét hamis színben tüntette fel, és alkotóját szigorúnak és kegyetlennek bélyegezte, az embert ugyanezzel az eszközzel vette rá a bűnre. E sikere után kijelentette, hogy Isten igazságtalan korlátozásai okozták az ember bukását, miként az ő lázadását is. De az örökkévaló Isten kinyilatkoztatja a maga jellemét. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeriziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Isten megvédte trónja becsületét, és kinyilvánította igazságosságát, amikor Sátánt kiűzte a mennyből. De amikor az ember a hitehagyó lelkület csalásainak engedve vétkezett, Isten bizonyságot tett szeretetéről azzal, hogy egyszülött fiát halálra adta az elbukott emberért. Az engesztelésben megmutatkozik Isten jelleme. A kereszt súlyos érvelése az egész világegyetem előtt bebizonyítja, hogy a bűn útjáért, amelyet Lucifer választott, semmiképp sem lehet Isten kormányzatát vádolni.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.

adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladássorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És iratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus, eljöttetek és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül Ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy, hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi múlandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csongót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könny, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel, és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen a, például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például Ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi, a nyugati emberek, mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre, minden, meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáriról azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek, az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most, Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr nagynapjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek, az Ószövetségben messiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a messiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia, Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van, mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy messiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos messiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a Mesiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nyárad Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audival, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, messiási proféciát. A keleti bölcsek egyet, kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben, az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti. Szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén megalázta magát. Engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma. Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, igehirdetésem az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a két szárnyok. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hat szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém. Vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás. Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel proféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi egy-két évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézus azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben, már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható országa,

jő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek figyeljétek meg ezeket a szövegeket, amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers. Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangéliumnak 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére. És Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztus hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választatok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közeljövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot

0: készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar, és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek, meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika belékhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi belieknek azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával ne száll az égből, és feltámadnák először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel próféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi mint emberek, Sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássunk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja. Sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, hogy tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Na, egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra. Mert Isten országa a mi szívünkben van, a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben vannak.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most már nem olyan homályos, olyan bizonytalan a kép, hogy most már 8. alkalommal már látjuk azért, hogy vezet ki az út a depresszióból, hogyan lehetünk derültek és vidámak, még a betegség környékez bennünket is, még a különböző problémákkal küzdünk is az életünk során, ha megtaláljuk a kivezető utat, és megtaláljuk azokat a mérföldköveket, amelyek segítenek bennünket, akkor kitalálunk. Beszéltek dr. Miri Medlinek a könyvéről, a kivezető út a depresszióból, ez a fiatal ember írta ezt a nagyszerű könyvet, sok-sok munkával, nagyon sok kutatást végzett, mert van egy kiváló felesége, aki Deritának hívnak, és aki innen származik Erdélyből. Egy nagyszerű asszony talált, nem ott Amerikában, hanem innen vándorolt ki, és neki is ajánlja az ő könyvét. Hát milyen is a stressz, és milyen a distressz? Stressz nélkül nincsen élet. De distressz által csak sorvadás és pusztulás van, ahogyan az emberi élet szinte elkormik az évek vagy az évtizedek során. 4 aspektusból szemlélhetjük a mi életünket és a mi testi lelki jólétünket. Vagy a fizikai életet, elsősorban a fizikai állapotunkat, abból a nézőszögből, ahogyan a mi fizikai állapotunkat szemléljük, azután a mi mentális, a mi kedély állapotunkat, ahogyan járjuk, és ahogyan a mi lelki életünket, és a mi közösségi, szociális életünket. Ez a 4 pillér az, amelyen a mi személyiségünk nyugszik. Bármelyik pillért kiütjük, akkor olyanok teszünk, mint a 3 lábú szél. Hol erre billen, hol arra billen, csak éppen nincsen egyensúly. Akár a fizikai életünk terén jönnek dolgok, azok kibillentenek minket az egyensúlyból. Akár a mi mentális állapotunkban következik be valami, az is kibillent. Ha állandóan szomorúak vagyunk és stresszelünk magunkat, és állandóan szorongunk, az se egy kiegyensúlyozott békés boldog élet, nem? De ha egyedül vagyunk, ha nincs közösség, ha nem mosolyog rám senki, ha nem kérdezi meg tőlem senki, hogy hogy van, mi van vele, mi történt vele, ha nem számíthatunk senkire, akkor is olyanok vagyunk, mint a 3 lábú szél. Bizonyítja ez. Isten azt akarja, hogy mind a fizikai, mind a mentális, mind a lelki, mind a mi közösségi életünk rendben legyen. Azért nem bölcsek azok, akik nem járnak el ide helyre a helyre a gyülekezetre. Nem bölcsek azok. Hát milyen gyakorlati utak vezetnek a fizikai egészség optimalizálására? Mi az, amit tennünk kell, hogy a fizikai egészségünk rendben legyen? Megfelelően kell táplálkoznunk, rendszeres testgyakorlást kell végeznünk, kerüljük el azokat az izgató, stimuláló szereket, a nikotint, a koffeint, az alkoholt, amelyek pillanatnyilag a gondok enyhítésénél talán segíthetnek, a fizikai fáradtságot talán egy kicsit elűzhetik, de amikor elmúlik ezeknek a hatása, akkor 3-szorosan megnövekedve hullanak vissza ezek a gondok a vállainkra. Ezek által a szerek által az ember becsapja magát, de a szervezetét nem tudja, mert a szervezet előtt vagy utóbb benyújtja a számlát. Csökkentsük a minimálisra a gyógyszereknek a használatát. Talán tudsa, hogy ezt mondom, miközben a feleségem orvos is néha írja a recepteket, de ő maga is ezt mondja. A kisunokám 3 napig lázas volt, és amikor beszélgettünk telefonon, rögtön azt mondta, de antibiotikumot nem adtunk neki. Minimálisra. Mert vannak bizonyos vírusos fertőzések, amelyeknek 3 nap a lefolyási ideje. És kaphatnak egy antibiotikumot, hanem antibiotikumot, hanem 3 nap alatt lefolyik az a betegség, és a szervezet megküzdi, és megerősödik. Kímélik az egészségüket és a pénztárcájukat. Nem kell a gyógyszerek után kapkodni. Nagyon kulcsfontosságú, hogy optimális legyen a mi táplálkozásunk. Isten úgy teremtette az ember, hogy örömöt leljen abban, amikor eszik. Nem kell kapkodni. Nyugodtan meg lehet telíteni, még hétköznap is. Arra a kis időre nyugodtan el lehet elnyerni és a gondokat elfelejteni, és örömmel fogyasztani. Jézus örült, amikor táplálkozott. Örült az ételnek Jézus. Azt mondta a tanítványainak, hogy én kívánom, én vágyakozom megenni veletek a húsvéti bárányt, nem? Ahogy meghívták a rómaiak, meghívták a zsidó főemberek Jézust. Örömmel elment velük, hogy velük vacsorázzon, hogy időt töltsön velük, ápolja a közösséget velük, és véletlen, lelkiekben, mentálisan, és a közösség által az életüket boldoggá tegye és felemel. Nagyon fontos dolog az, hogy elkerüljük az életünkben azokat a dolgokat, amelyek ilyen finomítottak. Én úgy szoktam mondani, hogy ami már nem természetes, hanem valami rafináláson átment. Sajnos az ember mindig azt szereti, ami kevésbé jó neki. Ami jó, azt az ember kinek, minek adja? Az állatot. Nézzük csak meg, hogy vagyunk. Mitől erős egy ló, fényes a szőre? Az aktól, nem? És az ember mit csinál az aktól? Odaadta a lónak. Legyen életvidám, legyen fényes a szőre. Ő maga ettem húzzá. Annak a lisztjét is igen-igen kifinomítva, nem? Hogy már szinte semmi tápérték, ne legyen benne, de legyen fehér, mint a hó. Az ördög így megrontja az ízlésüket, nem? Bár itt ezt most nem kell mondanom, a kukorica. Mennyi tápérték van a kukoricában? Rengeteg. Sokkal több, mint amit általában az ember fogyaszt. És Magyarországon mit csinálnak? Odaadják a disznónak. Hadd legyen jó kövér, hadd hízzon, hadd gyarakodjon. Ahelyett, hogy az emberi test táplálékával használnak. Ha a burgonya esetét nézzük, mit használunk mi? Krumplit, nem? És mit használhatnánk a krumpli helyett? Csicsókát. Ismerni itt a csicsókát? Többszörös tápérték van benne, mint a krumpli. Ilyen az embernek a gondolkodása, amikor megromlott, amikor nem a mennyei tanács szerint éli az életét. Ha valaki szeretne finom kenyeret sütni, akkor süsse meg az Ezékiel kenyeret. Keresse meg a Bibliában, hogy Ezékiel mit tanácsol, miből süssünk kenyeret. Az tápláló, az teljes értékű. Ezekre a dolgokra kell igazán odafigyelni. El kell távolítsuk magunktól az ilyen stimuláló szereket, mert ezek, mint például a koffein, ami nem csak a fekete kávéban található, a cukorban, a kólában, a különböző üdítő italokban, a csokoládék tartalmaznak ilyeneket. Mit eredményez ez? Nyugtalanságot, idegességet. Este már némelyik ember olyan feszült, hogy csak egy gyufát kellene meggyújtani, és lángra kapna minden, nem? És akkor megkérdezik, hogy hány kávét ittál? Hát még emlékszem, hogy reggel itt a legyek, mielőtt elmentem 10 óra tájban is, ebéd után is, még aztán már nem is számolom. De olyan ideges, de erős, eleve, ugye? Izgatottá válik, kivörösödik az arc, akkor egy vizelés eredményez, gyomor és bélrendszeri zavarokat, izomrángást. Amikor elkezd az embereknek, vagy a szeme, vagy az arcizma, vagy a kezében, lábában érzi az ember ezt az idegi rángást. Ez mind amiatt van, mert a táplálékában olyan dolgokat vesz magához, ami az idegrendszerén megterheli, és a testének azon a részén jelentkezik ez az izomrángatás, ahol legérzékenyebb. Szívritmusa megváltozik, összezavarodik, és a szív kihagy, vagy gyorsabban ver, és rendkívüli aktivitás eredményez az ilyen állapot, de ugyanakkor pedig mérhetetlen nyugtalansággal kell szembenéznie. Az alkohol és a stressz között igen szoros a kapcsolat. Ha valaki alkoholt fogyaszt olyankor, amikor nagyon stresszes állapotba kerül, akkor igen nehezen tud megnyugodni, mert éppen azokat a hormonokat köti meg, illetve azoknak a hormonoknak a fejlődését akadályozza meg az alkohol, többek között a szerotonin, ami a kiegyensúlyozottságot eredményezni az ember számára. Az olyan megbékélés. Nem tudjuk sokszor megakadályozni, hogy a dolgok fel ne háborítsanak bennünket. Nem tudjuk. De hogy egy pillanat, vagy két perc eseménye napokon át háborítsanak és nyugtalanítsanak bennünket, ezt meg tudjuk akadályozni. Ha úgy élünk, hogyha agyunk számára szükséges hormonok működése normális és kiegyensúlyozott. A szerotonin, ahogy már említettem, idegingerelő átvívő anyag az agyba, és ha ez hiányzik más hormonokkal együtt, akkor zavar. Ha alacsony a szerotoninnak a szint, akkor ez hozzájárul a muskonosághoz. Akkor elkeserítenek dolgok bennünket. A szerotonin legnagyobb mennyiségben az agy homloklebeny területén termelődik. Itt, ahol az érzék, ami érzelmi, erkölcsi és minden más döntésünket meghozunk. Ha az agy ellátása nem biztosított, akkor olyan döntéseket hozunk, amilyeneket. Aztán nézhetjük magunkat sokáig. Az agy nem képes szerotonint előállítani, triptofán hiányában. Beszéltek elég részletesen, talán részletesebben is ezekről a dolgokról, mint ahogyan talán követni lehetett volna azokat. Különböző gyógyszerek csak mellékhatással együtt szedhetők. Amikor magunk nézünk szembe a mi problémáinkkal, akkor nagyon sokszor ijesztőnek tűnnek azok. És bizonyos helyzetek, élethelyzetek, amikbe belemegyünk, amik újra meg újra előjönnek az életünkben, ez bizony stresszhez vezető lépések. Mit eredményez? Miből fakad a stresszes állapotunk? Ha bizalmatlanok vagyunk mások iránt. Ha állandóan arra kell figyelnünk, hogy na mit csinál a másik. Vannak emberek, akik mérhetetlen feszültséget élnek át, de egy helytelen, ugye a bizonyos savak, illetve hormonok hiányában, amire az agynak szüksége van, a gondolkodásuk labilissá válik, és mérhetetlen ilyen önvédelmi reakciókra ragadtatják ezek az emberek. Akkor is védekeznek, ha senki nem támadja őket. Nem tudom, hogy ismerőse az ilyen típus. Akik állandóan védekező álláspontban vannak. És állandóan azt figyelik, hogy na a másik. Volt egy idős lelkész, aki nagyon kedélyes ember volt, és éppen egy fordítottjára használta ezt a dolgot, amikor összeálltunk egy-egy értekezleten, lelkész értekezleten néhányan. Ödi bácsi jött oda hozzánk, egy pillanatra úgy megállt, és azt mondja, na hallom, megint rólam beszéltek. De hogy beszéltünk róla? De így köszönt be a társaságba. Ha valahol be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, volt egy ilyen furcsa szokása, hogy így köszönt be. Hallom, megint rólam beszéltek. És akkor nagyon vilám, tréfálkozó ember volt, nagyon szerettem őt, szerint ember volt. De valaki ezt el és komolysággal gondolja, nem? Hányan, négyen, öten beszélget, biztos rólam beszél. Nem borzasztó ígéret. Nincs kellő önértékelése. Isten előtt állok, ő tud mindent az életemről, róla előle el nem rejtenek semmit sem. És az emberek csak jót mondanak rólam, Isten tudja az én bűneimet és hibáimat. Ugyan mit jelent az, hogy az emberek hogy vélekednek rólam? Mi számít igazán? Isten hogyan vélekedik? És aki így gondolkodik, az előbb-utóbb elszigetel, vagy körülveszi magát olyan emberektől, akik minden hibáját jónak mondanak. Olvassuk csak el, ha hazamegyünk, Ézsaiás könyvének az 5. fejezetét. Azt mondja, hogy de a jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak, akik az édes keserűnek, a keserűt édesnek, a világosságot sötétségnek, és a sötétséget világosságnak. Jaj az ilyen ember, aki csak ki tud élni, hogy ilyen emberekkel veszik körül magát. A magányosságnak az érzése is kiváltja az emberből a depressziót, de ezeknek a lépéseknek a nyomán nem is jutunk ide. És ami a legborzasztóbb, hogy legyengül az immunrendszerünk, és igen fogékonyak leszünk bármilyen betegséggel szemben. Megnő a stressz a mi életünkben, és sokkal nagyobb kockázatokat teremt a fizikai, mentális, lelki, és a mi közösségi életünknek három lábú székké válik az életünk, ami ingadozik. Ha ilyen életszemlélettel élik az életünket, mi erősíti az immunrendszer? Miért az, ami feljavíthat bennünket? Azt mondja Ézsaiás próféta, és nagyon tanácsolom Ézsaiás könyvének a tanulmányozását. Ő az új szövetségi, ószövetségi próféta. Elég bonyolult ez. De azzal a lelkülettel, azzal a kifinomult belső érzékkel írja az ő proféciáját, amit csak az Úr Jézusnál és az apostoloknál látunk. Az Ószövetség legérzékenyebb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb profétája volt Ézsaiás. Pedig mi történt vele? Kettő fülőszerelője jogosvállal. Sokszor kellett az életét mencs. De mégis, ha Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor abból derű bizakodás, ragaszkodás az Istenhez, ez a mentalitás sugárzik belőle. Azt mondja az 58. fejezetben, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkült megelégített, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ilyen az egészséges hívő ember, aki önzetlen, aki együttérző, aki keresi az Isten jelenlétét. Beszéltem már a zenének a jótékony hatásáról, a komoly zenének a jótékony hatásáról, ami csökkenti a szorongást, az emberi test ritmusát jó irányba befolyásolja, segíti az ellazulást, csökkenti a fájdalomcsillapítók szükségességét, rákos pácienségnél, szülésnél is. Nagyon hasznosan alkalmazzák pszichológiai betegeknél. Ami a legnagyobb veszélyt gyakorolja ránk, az az aggódás. Az az aggódás. Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, mert a holnap majd aggodalmaskodik maga felől. Bízzunk az Úrban. Tervezzük meg az életünket. Ne lépjünk sötétbe, amikor elindulunk az életünk útján. Bárcsak minden nap úgy tudnánk elkezdeni a mi napunkat, hogy Istenhez imádkozunk, és azt mondjuk, Uram, az én terveimet leteszem a kezedbe, te segíts, hogy azokból megvalósítsak, vagy elhagyjak dolgunk. Isten azt szeretné, hogyha mi így élnénk az életünket, és Jézus tanítását és az ő szavait az életünk gyönyörűvé tennénk, akkor olyanok leszünk, mint amilyenek Ézsaiás leírja. A békés, boldog, Isten félő ember. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Hogy depresszió helyett, boru helyett legyen vidám a mi életünk. Éljünk a századik zsoltár szellemében. Énekeljünk az Úrnak, szolgáljunk neki örvendezéssel, és menjünk eléje vigassággal. Ilyen legyen az életünk.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű,

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Nekünk keresztényeknek újra és újra vissza kellene jutni oda, ahogyan Isten megteremtett bennünket. Ez a Biblia célja. És a Biblia egy rendkívül realista alkotás. Lukács György, akit nem lehet avval vádolni, hogy ő keresztény volt, hiszen a legnagyobb marxista filozófusunk egyike volt, élete végén, utolsó hetében nyilatkozott a Bibliáról a Vigília című folyóirat körkérdésére. És ebben Lukács György a következőt mondta el. Ha egy lakatlan szigetre mennék, akkor a Bibliát vinném magammal, nem azért, mert hívő vagyok, hanem azért, mert a Biblia a világirodalom legrealistább alkotása. És ebben 100%-ig igaza van. Az énekek éneke azért került be a kánonba, hogy segítse legyőzni az életidegen prüdséget, és segítsen megtanulni azt az alapvető szabályt, hogy a szent az nem életidegenséget jelent. A szent az teljességgel vállalt életet jelent. A szó igazi és legmélyebb értelmében. Ha a kereszténység alapjai felől kérdezünk az énekek énekére egy ószövetségi könyvre, akkor pedig a következő gondolatsort ajánlom végig gondolni. A kereszténységnek a lényege a szeretet. Igen ám, de szeretet hormonunk nincs. Miért úgy teremtett bennünket az Isten, hogy a szeretetet azt nem ültette belénk úgy, mint a szívünket, vagy a félelemérzetünk, mindennek van.